0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Hungarian Web Radio Station.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Once chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know. Yeah, ever gonna...

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Rádió, kattanj rá!
3: I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you?

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: life!
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: This is my church. This is where I heal my hurts.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
2: Csodálatos szép jó reggelt kívánok mindenkinek itt. Na még egyszer, csodálatos szép jó reggelt kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion. Ez itt a Private Light, Morning Light, DJ Simonnal egészen 10 óráig. És hát arra gondoltam, hogy bár úgy napközben nincs 2 óra, reggel viszont van. Így gondoltam, beugrok, és akkor ilyen kis fincsi. Hát ugye mindenkinek más rend az ébresztős reggeli felrázó zenék. Én úgy vagyok vele, hogy... Nekem az ilyenek, azok a vasárnapi reggeli ébresztő zenék, ilyen kis fincsi, ágyban reggelizős, andalgós, és ilyen hát lelket töltő zenéknek nevezem én az ilyen zenéket. Gondoltam, hozok nektek ilyeneket, úgy nagyjából 10 óráig, aztán majd lehet, hogy itt közben váltunk is, vagy nem. Vagy nem. Plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármilyen mondani való van. Nyilvánvaló az felolvasásra kerül. Mint ahogy megtette, már itt is van a mi Tokink, a jó doktorunk, a dance doktorunk, mert írja, hogy jó reggelt, hallgatlak kerti munka közben, ám jó DJ-m. Hát most DJ nem igazán lesz, ez inkább ilyen home edition kiadás, lehet azt mondani, ez a Morning Light. Lejátszom a zenét, aztán jön a következő, nem mixelek, vagyis megpróbálom visszafogni a véremet, hogy ne kelljen így bele kutyulni a zenékbe, de hallgassuk szerintem a zenéket. Itt van egy 1998-as Craig Armstrong és Elizabeth Fraser közöse. A This Love, ez a szerelem. Vagy ez szerelem.

Hát igen, nem egyébben fűnyíráshoz való zene volt itt mindjárt az első zene, de menjünk tovább. Itt a következő nagyon fincsi kedvencem, 1997. május 5-én jelent meg. Igaz, az a remixe volt már, mert hát ez a remixem az eredetinek. Egyébként az eredeti 1996-ban jelent meg. Ez a Garbage és a fincsi tej, azaz a Milk.

Na, ha megnézzük a Viber-t, mi történik, itt olyan történés van, gyerekek. Rendesen, azt mondja, hogy itt vagyunk, ilyen korán. Lovász Károly József és Kárcsi barátom, azt mondja, szép vasárnap reggel, DJ Simon, kedves barátom, micsoda kellemes meglepetés. Jó adást, nagyon szépen köszönöm neked, meg nagyon jó kajlózást, és hát itt van természetesen az is, a család is jelen. És a István írja, itt vagyunk, gyönyörű szép vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Nagyon örülünk neked, szuper a meglepi, persze, hogy vártunk, gyönyörű szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Oh yeah, csak a fincsik muzsikák mindig. Itt van velünk a jamaikai Nándi, azt írja, hi, jó reggel Simon, sok fület, jó adást, üdv mindenkinek. Hát Nándi, hát is a család. Örülök, hogy itt vagytok. Toljuk meg együtt, igaz? De ne a fűnyírót. Hanem inkább menjünk a következő zenére. Az Nene Cherry, vagy Nene Sherry, featuring Madonna, és egy 2000-es feldolgozás.

aztán elnézem, most Győri Zoltán beolvastam, de itt van velem Győri Zoltán, is írt nekem a Viberen azt, hogy a szép jó reggelt, így vasárnap reggel a DJ Simonnak. Jó munkát, így vasárnap reggel, köszönöm szépen, Zoltán, és nagyon jó kajdózást kívánok. Mint ahogy mondottam, nem lesz DJ mixel, és aztán már így bel is vertem az előzőbe, de nem, mindegy, majd nem lesz. Sőt, annyira nem lesz, hogy itt a következő zene, 1991-es megjelenésű Massive Attack album. Hát azt mondom, első zenéje, imádtam, mindenki imádta. Jön az Unfinished Symphony. Tudjátok, amikor a lányot megy az utcán, aztán énekel nekünk. Fincsi, fincsi.

szoktam jönni, hogy aj, mit találtam, hát aj, én mit találtam. Eminem és a Survivor. Egy kicsit fölpörgessük, mondjuk, hogy mondhatni úgy ezt a reggelt, már bele is csapunk az Eminem és Survivor Without Me, egy ilyen kis igazi Rocky verzióba. Get ready to rumble, oh yeah! Itt a szuperem. Közben megérkezett az én kedvenc figurám, a pálcika ember. Írja, szép jó reggel, DJ Simon, kellem egy szuper ébresztő adit. Köszönjük! Oh yeah! Hello Ildi, hello Robi!

hajtam ére az embernek, 2001-be ugrunk, vagy már ugrottunk, és itt van nekünk a Rixop és az Alma, vagy valami ilyesmi, Deple.

Justin Timberlake és a Sexy Back. Az angol szövegre ne tessék figyelni, így vasárnap korán reggel. Oh yeah. Szóval itt van ők, Bazsi, Aci, jó reggelt mindenkinek, szia, Tobi. Még Kában. Kábakő, mit keresel te ott? Hello, Bazsi, jó reggelt. Lovász Kacsi, szépen, ha tudom, hogy ilyen ébresztő, ilyen lesz az ébresztő, akkor nem kelek fel 5-20-kor, basszus. Aj, Dokinak tetszett az Apple. Ez a lényeg, ez a lényeg. Amikor a főnöknek tetszik valami, ide tessék hamuzni.

zenekarszám történetét el kell, hogy mondjam a következő zenek, vagyis ami már éppen pörög. Nem le van lassítva, sőt fel van gyorsítva. Sikerült végre hozzájutnom a 2026-os kiadású Three Divers on the Vinyl, vagy Vinyl, és a Grease 2000, tudjátok, a... hogy szokták a magyarok? Three Divers on the Vinyl, és a görög 2000, ja, Grease 2000, igen, mert ugye nem mindegy, hogy most milyen tejbe Grease vagy nem. Szóval lényeg, hogy hozzájutottam egyhez, gyönyörű szép kiadás, és a B oldal, hihetetlen, az utolsó, Grease 2000, egy Sebastian Davidson és Melo Sense Extended Remix. Na ezt fogjuk most meghallgatni. Iszonyat jó szerintem. Lassú, viszont fel van gyorsítva. Viszont jó. Na ezt kagylózd.

0: megérkezett a mi fő adminunk is. A vámpír nyelven hablatyoló.
1: Majoros Imi, oh yeah, azt mondja, buenos dias. Mis respetos, señor Simon. Vagy valami esetén, hello Imi. Jó kagylózás neked is.

az anyja szentség itt, majdnem még össze is jött. Itt van ez egyik nagy kedvencem, egyenesen Amerikából, a Mac 10 és a Hate in Your Eyes.

Hú, de régi, nagyon ropogós, és arra gondoltam, hogy már egyszer ilyen Amerika. És ropogós house. Bocsánat. Hip-hop. Nekem is fel kell az ébredni. Akkor miért ne lehetne egy igazi német kiadású lemez, amit... Tóva Tejnek köszönhetünk, egyenesen Japánból a csávó, 1964-ben született Tóva Tej, és meg annyi nagyon jó zenét hozott össze, na nem egyedül, de ő is. Ez most itten éppen az ő albumja, a Tóva Tej Technova, 1995-ös újra nyomása, ugye a 94-es japán nyomás volt az első belőle. És rögtön meg is fogtam benne az egyik zenét, ami pontosan nem a Technova. Vagy de. Egy opá.

megjött KG, azaz kisgyerek, Nagy Attila, kisgyerek, azt mondja, hogy Morgan, Mr. Simon, de fasza, ez jól indul. Nézd, tegnap egy svájci muki voltunk, a svájci muki voltunk, jaj, csak nem véletlenül, a déjé bubón. De igen, szép képek, köszönöm szépen, csók a családnak. Nándi, azt kéri, húzza a szalagot a magnót? Nem kérlek, fel is van gyorsítva.

Megnézzük, hogy szól belőle. Az R&B-s, de drum and bass-es verzió az valahogy így lenne. Ó, ez durva lenne. Na, maradjunk itt. Itt van velünk Mihálovics József is. Hello, Józsi! Csoda szép! Vasárnap reggelt kívánok neked! És jó kajlózást! Itt a Szuperen!

aztán hát nem tudom a következő zenét mennyire és minek, vagy minek is kéne bemutatni. Jön egy 50 cent, oké? Okay? Oké. Okay. Ezt tudjátok, annak a hangja, amikor lusta vagy elővenni nagy lemezen, beteszed CD-ről és elkezded a Q gombot nyomkodni. Boom, boom.

Na robogjunk tovább itt a következő, ha már volt egy japán, itt a következő Ishi Hideaki. Az a japán csávó, aki 1962-ben született Tokióban. És hát nagyon sok zenét hozott DJ Crash néven. Ez meg itt az egyik, sose játszottam még, de szerintem senki se. Szerintem Fincsi. Ez ilyen most vasárnap reggelre való. Figyelj! Jön DJ Crash!

Megérkezett Encsike is. A plusz 36704599-95-re ő is írt nekem. Azt mondja, hogy azt írja Encsike, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózok, bocsika, csüppet elaludtam, ne hari. Hát most figyelj, egy órát kihagytál. Nem tudom, megbocsájtunk, lehet. De már itt is vagyok, gyönyörű szép reggelt kívánok mindenkinek, neked jó adás, drága, még szerencse, hogy visszaszoktalak hallgatni. Köszönöm, plusz Csika Encsike. Igen, ilyen az igazi rajongó törzs hallgató. Visszahallgatja, mindig visszahallgat. Na de menjünk tovább lassan, jön a következő zene. Itt a rap után majd, hát, vagy hip-hop után jön egy kis ilyen down-tempós, tech-house-os izé. Jön egy 2008-ban alakult csapat, egyenesen Kanadából. Anastasia Délén, Cornére és Vivian Bakos. Na hát ott van valami magyar háttér, azt tudom, most nem nézek utána, nem kezdek el itt wikipédiázni jobban. Jön a Blond is, mint előadó, és a Welcome to the Present albumról a Biodal 3-as, ami nekem nagyon tetszik, mindig azt jelentek benne, hogy Pis és Józsika. Szerintem meg fogjátok érteni, hogy miről van szó. Jön a Moon Valley. Egyenesen 2015. október 20-áról.

Itt van velünk Bandesz, és azt írja, szia Simon, Bandesz a hegesztő. Jelen Csorvásról, nagyon szép reggelt kívánok neked és minden szuper hallgatónak. Hello Bandesz, vagy Bagyesz, ahogy szeretnéd. Jó kajlózást Csorvásra is. Mindjárt a Pisis Józsika is, figyeljetek.

0: alegría. Tiens, papa participa. Tiens, abuelita, vamos a pedir un tantatawan.
1: És ha már egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig, ahol is szól egy kis, hát olyan zenék, amit én általában szoktam hallgatni úgy magamba, aztán tetszenek meg izé, gondoltam vasárnap reggelre jó lesz hallgatózni fincsi zenéket. Plusz 36 70 45 95 995, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni bármi mondani valóban. És is jó, Zsika. Istenem, nagyon jó ez a zene. Bármi mondani valóban, azt a Viberen megtehetitek, én azt meg felolvasom, aztán válaszolok is rája, hogyha lehet. De csak szépen, okosan, mint Pis is jó, Zsika. Pis is jó, Zsika. Pis is jó, Zsika.

Napis és Józsika után pattanjunk rá egy kicsit. Maradunk ennél a hangzásnál, lehet azt mondani, hogy egy kis indiai. Jó, van, mi Alois Józsefnek leesett a dolog. Ilyen indiai izébeütésű balalajkás dolog. Jön a skiff, na még egyszer, skiff, vagy ski double whiff. 2003 április 28 megjelent az Overdrive című, vagy a nevű EP-jük, és arról is most hozok egy fincsit. A címe a The Bone Part 1, a csont első része. Na nézzük, nagyon csontos lesz szerintem. Pisis Józsika.

Na aztán, hölgyek, urak, pörögjünk tovább. Tehát lehet azt mondani rá, hogy ilyen kis hát világszenzáció, mert Argentinából, Svájcból, Franciaországból, azt mondtam már, Párizsból jönnek a producerek, vagy éppen a zenei előadók ebben a lemezben, vagy ezen a lemezen. Ez itt a Goten, vagy Gotan Project. Én Jötannak hívom. A lényeg, hogy ilyen kis fincsik is, downtempos, tangós, trip-hopos, latinos, hát ezért lehet mindent rámondani, de egy biztos az, hogy jó, azt tuti. Szóval jön a Goten Project, vagy Goten Project, és a La Revanche del Tango című album. Egészen pontosan 2000-ben jelent meg, majd 2001-ben újra kiadták, mert akkor a sikert adott, hogy muszáj volt nekik újra nyomni. Ez meg itt egy 2020-on akárhányos újra nyomás. Nagyon szép picture lemez, egy nagyon szép női láb, magas sarkuba a lemezem. Ez meg itt a Tripicto című nóta. Nem jól mondtam, de nem is baj. Az a lényeg, hogy ilyen fincsik is, kis harmonikás. Milyen harmonikás? Harm.

Azt hiszem nekem, hogy ez ilyen kis francia és ilyen valami karnevári hangulat elegye szerintem. Hát lehet azt mondani, igen, ilyen kis ilyen riói déjà vu. Oh yeah! Na de a következő, megint jön egy ilyen kis breakbeat szerű dolog. Jön megint a Ski Wife. Wife, nem lehet kimondani. A Ski Wife és a Nitty Gritty. Szerintem szintén jó lesz. Oh yeah!

Nitty Gritty. Right, na, menjünk tovább. Nitty Gritty. Megint egy kis hip-hop. Yeah, I can drink a whole Hennessy. Oh, yeah. Some call that a... Ez itt a

Tomás Karcsi meg az ő zenei kavalkád. Ja nem, az majd 35 perc múlva. Hát ja, jön az is, de ez is az. Csak ilyen sajátos módon lehet azt mondani. Tudjátok, mindig szeretem megmutatni azokat a zenéket, amit én szívesen hallgatok magámba. Én magamba. Itt a következő zene is. Egyébként szépétet nagyon imádom, mármint mármint a munkásságet és a zenét természetesen. Na de, ha már annyi japán, egyébként szállottam, hogy a japán hip-hop és deep house, meg az ilyesmi zenéket is, jön egy, megint egy japán csávó Sapporo-ból. Jön Takahashi Kuniyuki. Ezt így nem viccesen mondom, hanem ez a neve, Kuniyuki. Ilyen Futures jazzes deep house-os cucc. Á, jó lesz. Figyelj, 2008. január 28 jön a Flying Music. Bocsánat. Ez már egy kicsit olyan deep house lesz. Eltérünk a, mondjuk így, a raptől. És egy picit olyan mélyebb vizekre vezünk, ahogy Kukori bácsi mondaná, nem mélyekre más. Szóval egy igazi deep house 2008-ból, és egyenesen Japánból. Mit kell róla tudni? Semmit. Befogom a számot. Ez egy nagyon fincsi kis építkezős deep house, és ezt azért hoztam, hogy megmutassam. Ilyet is szoktam hallgatni. Jönnek a trompiták.

0: Hát Encsike lemaradt az elején, amikor elkezdtem, mondtam, hogy olyan zenéket fogok hozni, amit jó, hogy azért most már egy óra, jó, több mint egy órával ezelőtt volt, amikor elmondtam, hogy olyan zenéket fogok hozni, amit igazából én ilyen kis reggeli, vasárnap reggeli ágyban reggelizős zenéknek képzelek, vagyis gondolok, és tényleg olyan is. Persze voltak, meg lesznek is olyan zenék, amik picit felpörgetik az ember, de hát pont azért, hogy ha leheted magad a tojással, akkor az így le lehessen törölni gyorsan. Tudod, vagy valami ilyesmi. Vagy valami, vagy bármi. Ott természetesen Bazsi írja, a kutyám fejét forgatva hallgatja ezt a zenét, és nézi a telót. Kár, hogy nem tudom fotózni. Kár, hogy nem a hangfalon szól. Mi az, hogy a telódon szól? Tudom, azért, mert itt van benne a trombita, és imádják a kutyi. A trombitát, a zongorát, és a hasonló jó fúvós dolgokat is. A szívósat meg mi szeretjük, vagyis én. Azt mondja, hogy itt van velünk Pútyár Lajos is. Hello Lajos, jó reggelt. Ó, yeah, pálinkás, jó reggelt, ezt írja Lajos. Hát még fél óra Lajos, aztán érkezik hozzátok. A kívánság műja, nem a, izé, a zenei kavalkád DJ Csocsó királlyal. Isteni lesz, ezt garantálom nektek. Úgyhogy senki sehova, egész nap élő műsorok itt a szuperen, kivétel talán egy órát, ha nem lesz senki. De az a lényeg, hogy itt van velünk, vagy itt lesz nekünk és nektek DJ Csabi, Csúcsú királyunk a következő két óra sztárja tisztől délig, majd délben érkezik Boriszka hozzátok egészen kettő óráig, így van. Aztán egy ilyen kis lyukas óra, majd három órától DJ Surci, ahogy az szokott lenni, hat óráig, aztán Zsolti vár bennetek elégészen 8 óráig, és ahogy az szokott lenni, a napot live-ben zárja. Úgyhogy panasz nem lehet. Egész nap élő zenék. Itt, bocsánat, élő műsorok, de élő zenék az más. Élő műsorok itt a szuperen. Na de, mit is készítettem és hova? Mindjárt megnézem. Ajaj, kezdek bekeveredni a dolgokban itten. Ja, megvan, igen. Hát most lesz egy olyan zene, amit akár hiszitek, akár nem. Mint ahogy az eredeti albumot is szeretem hallgatni. A Snapnek a Power albumot. Az albumot, tudjátok, ugye azon van a Power című nóta. És ez meg itt egy ilyen kis mashupos, izé feldolgozásos Zoc 2003-ból. Snap versus Motivo, és jön a The Power of Bangra. Tudjátok, abban van, vagy valami ilyesmi, de valami ilyesmi, ilyen gitár van benne. Jó lesz. Hadd pörgessük fel, igaz? Na tudjátok mit, ezt most lekapcsolom. Így. Akkor hadd szóljon!
1: I got the power!

Ugat a páva, így van. Hoppé, ébresztő, azt mondja, Mihálom is Józsi. Hát ja, most már egy imbere kell húzni a dolgokba. Mindjárt jönnek a BPM-ek, amik számítanak. Igazod, most egy 118-tán járunk, de le van tojva. Itt a következő zene. Megint egy olyan, amit szoktam hallgatni, és tényleg szoktam hallgatni. Jön a Destiny's Child, és a Lose My Breath. I got the power.

Na hát most nem mondanám azt, hogy a következő zene egy olyan zene, amit én szoktam és szeretek hallgatni. Viszont de azt lehet mondani, hogy ilyen kis diszkós, még mindig R&B-s stílus, ilyen picit latinnal, nem kicsit, de nagyon latinnal bekeverve. 2004-ben volt a The Sounds of Cuba című film, megmondom őszintén, hogy nem tudom, mi a magyar neve, a Musica Cubana, és annak a betét dala ez volt. Oh yeah. Viv Wenders present the Cheeky Chaka Girls. Oh yeah. Vasárnapi ébresztő DJ Csúcsú előtt. Bocsánat, DJ Csúcsú király, nem mindegy. Csabikám, remélem most már itt vagy. Még ugyan nem jelentkezett, hát 20 perc van hátra, de egyszer csak még... Ez ilyen laszkecsapos, most hallom. Ez egy hé, há, hé.

Atya úristen, felpörögtek az események, most már egyre rövidebb és gyorsabb zenék vannak. Jön Enrique Iglesias, featuring Kellis, és megint egy kedvenc az iszitek, ha nem jön a Martin Love. Nincs a szerelemben.

Ezik azt mondja, hogy na, viszont Encsikkel szereti, és szokta is hallgatni. Tudod, minden, ami latin, megdobod a mikorázon. Mi? Akkor azon. Itt van velünk Mazsi, azt mondja, szép vasárnapot és jó adást kívánok neked, DJ Simon. A maradék időre, ugye azt akartad mondani? Ugye? Köszönöm szépen, Mazsi, örülök, hogy itt vagy. Tartsva nem ebbe a 10 percbe, ja nem, 15. Jó legyen, kicsit több.

0: Oh yeah, Black Eyed Peas is a Shut Up.
1: Oh no,
0: fogd egy picit. Azt mondja, Bazi már csak a csordás Simi hiányzik a Fiesta. Hát neked lehet. Nem, hogy az zenét a hátam közepére se. Ja, hogy Bazi írja, nem Bazi. Na mindegy, ott

Oké, jó van, figyelj, megkaptam a gyomrost. Mazsi, azt írja nekem, hogy hát azért nem éppen, mert Mazsi egy nő, a Mazsi meg férfi, vagyis Pasi. És mint Mazsi, én Csordás Tibit nem kérnék soha.

Sibi, ja nem, azt már mondtam, a bána tegye meg tőlem, a bazsi, a mazsinak, Nuni van, a bazsinak meg Kuki van. Jaj, de okosak vagyunk. Lomász Kalcsi meg azt mondja, na jó, csak a Super DJ Rádió részéről az enyémről nem biztos, már három boros kálánk van. Boros kólán vagyok túl, még nincs 10 óra. Hát, nem baj, figyelj Kalcsikám, végre nem kell a hízi traktorra ráülni, nem? Na, pattogjunk tovább, figyelj! Jön egy kis pont is le.

0: Ordok. Jaj, bele fogok csúszni Csabiban.
1: Remélem örülni fog neki, mert nem jelentkezett addig. Fene a máját.
0: Na így akkor záró zenének. Csodát hoztam. Egy ilyen kis Prodigy kiele frappe lehet. From the best. Felpörgetjük Csabi előtt, csúcsú királyunk előtt a műsort. De senki sehova, tudjátok. Jönnek az élő műsorok. Itt a szuperem. Én ezzel a csodálatos kis fincsit alatt szeretném megköszönni mindenkinek ezt a két órát, aki velem tartott meg ilyenek. Na, majd jövök. Valamikor. Jövő héten pénteken. Az biztos. Sőt, tudni csak akkor. Na, csácsú, micsen. Sziasztok. Oh yeah.

0: a Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hello, hello, sziasztok! Kellemes vasárnap délétöt kívánok minden kedves Super DJ rádióhallgatónak 2026! Gyerekek, október 4-ét írjuk! Jaj, de telik az idő! Köszöntök még egyszer mindenkit, én DJ Csabi vagyok! És hát persze nekem is fel kell egy kicsit majd ébrednem veletek együtt persze! Mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást kívánok a mai vasárnapi délelőtre, és nagyon szépen köszönjük DJ Simonnak. Előző két óra osztály 8 órától hallhattátok. Várunk vissza minél előbb egy nagy pacsi neked és a kutyusnak a Svédországba, az eredeti DJ Simonnak. Ővel csak egy van, Mr. Oh yeah! Mivel kezdtünk az M-más? Jammed Joy, so vamos everybody, akkor come on everybody, mindenki, gyerünk! Főzzetek finomakat, tegyen szépen a vasárnap délőttetek, hogy éppen tevékenykedtek valamit az udvarban, és persze ne feledkezzünk meg azokról se, akik melóban vannak, hiszen vannak, akik dolgoznak vasárnap is, kitartást kíván nekik a melóban, hallgassátok a Super DJ Rádiót, mert melóban is veletek vagyunk, meg mindenhol is földön, víz, levegőben, és még tenger alatt járóban is, ugye? Csapjunk a paprikás kumpiba, gyerekek!

és persze ne feledjük el Arany Viber számunkat is, hiszen él és virul 2045-745-9995-ös, így a várom az üziket. Ha van kedvetek, akkor írjátok meg, hogy mit főztök ma, mit fogtok csinálni, mi a tehet mára. Honlapunk címe tüppalupalói szuperdjradio.hu, ezek vagyunk mi. Múlt héten kaptunk, és a héten kaptunk egy pár visszajelzést az adástervvel kapcsolatban, hogy nem igazán kapolt, de most már minden rendben van.

Akkor nézzünk egy kis fájbet is, ki volt a leggyorsabb, hiszen ezt is olvastom kell. Itt van velünk kedves Putyai Lajos, hello, hello Lajoskám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekünk kedves Lajos, kellemes szép délelőtt DJ Csabi, hadd szóljon DJ Simonnak pedig jó főzést, ó yeah. Így van, biztos valami finomat főz DJ Simon is. Mi pedig megyünk tovább, hát tegnap nem tudom ki volt a koncertjén. Budapesten szerepel DJ Bobo, hát akkor jön egy kis bubu. Svájci úriember, zenének cím pedig It's My Life. Hát szép az élet, ugye gyerekek? Élvezzük. Finom kajákkal.

0: DJ Radio. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu. Yeah, straight
1: up. És itt van velünk a mi kedves Huncut Encsikénk. Szia, Encsike, üdvözöllek titeket, és szia, kedves DJ Csabi. Sziasztok, szuperek, Encsike jelléti, Pipa mára is. Köszönjük szépen, DJ Simonnak hála kellően felpörgetve így vacsárnap reggel. Gyönyörű szép napot kíván neked is, minden kedves SDR hallgatónak nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Pusztjuk a Encsike, köszönjük szépen. Viszont kívánjuk mi is neked.

0: Kedves hallgatók, az a helyzet, hogy egyre több időm van, már most nekünk se kell annyit dolgozni. Jó, azért kell, de na, van időm zenéket kell keresgetni, és ugye hoztam ma nektek, majdnem azt mondtam már ma. 2026-os zenéket is új köntösbe, illetve újra remixelt változatban. Úgyhogy ma lesz egy kis 2026-os csemege is. De azért ne feledkezzünk el, hogy a Super DJ Rádió emlékeket ébreszt. Nagyon szeretjük a 90-es, 80-as évek zenéjét is, és ezekből is tesz majd. Hoztam nektek mindenféle jó kis csemegét. Közben pedig főzhetétek a finom kajákat. Be lehet fűszerezni, ugye? Nem beleborítani a levesbe. És remélem, hogy mindenkinek nagyon-nagyon szuper kedve van. Illetve lesz. Meghozom a zenékkel. Van velünk kedves Reisinger Misi is. Hello, hello, Misikém. Sziasztok! Azt hiszem, hogy Isten hozott DJ Csabi áldás, békesség a gyülekezetnek. Amen, Misikém, úgy legyen. Figyelj, megyünk tovább egy nagyasszonnyal. Hát már egy pár műtéten ugye túl van, bordát kivetetett, meg stb. Nem tudom, attól még gondolja, hogy szebb lesz. Hiszen a belső szépség is fontos, ugye, gyerekek? Na figyelj, akkor jöjj hozzá nagyasszonyunk.
1: A Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
0: A nagyasszonyt pedig úgy hívják, hogy Cher. Zenének címe pedig All or Nothing, egy Metro Mixben. Na gyere, Cher néni.

És egyébként még erről annyit, hogy hát én személy szerint nagyon szeretem a hangját, mert olyan igazi, olyan különleges hangja van, tudjátok, olyan szívdobogtató, vagy hogy is mondjam. Itt van velünk kedves Lovász Karcsi is, hello-hello Kareszkám, jó reggelt neked is, hello-hello Csabi király, szép vasárnap is, jó oldást kívánok nagyon szépen, köszönöm neked, jó fülelést, remélem nem dolgozol, ha dolgozol, akkor kitartás benne, így át a targoncára, tudod. És tudod, lesz Tiesto is, ezt nem hagyjuk ki, na meg a scootert se, ugye? Főzzük a jó kis zenéket, gyerekek, főzök veletek együtt. Itt van velünk Mazsi is, hello, hello Mazsikám, sziasztok! Szia Csabi, jó oldás, és sok fület kívánom neked, nagyon szépen köszönöm, kedves Mazsikám, kívánom neked, nagyon szépen köszönöm.

mielőtt. Kis hagyba pucoló zene, figyelj!

ismételten Viber, itt van velünk kedves Bandesz. Hello, hello Bandesz, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, vagy a szeggesztő Elején Csorvásról. Üdv neked és minden szuper hallgatónak, köszönöm szépen. Érezd jó magad nagyon-nagyon.

0: akkor most már, hogy megputoltátok a hagymát, jöhet a zöldségputolás. Érkezik hozzánk DJ Deka, gyönyörű hangú Miss Christine, és Heki. Zenéjük címe pedig Érted meghalnék, na nézé már. Csapjunk bele, gyerekek! Akiné meg már viszont rotyog, meg alápakolt a bogrács alá.
1: Miss Christine!
0: Ezt meg így jön egyet.

bizony-bizony oda bújtunk, ugye, mikor fáztunk. De jó is volt. És így talán most is átöleljük a párunkat, ugye?

Itt van velünk egy Gyuri Zoltán is. Hello, hello Zolikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szép diétet kívánok, akik főznek, azoknak jó főzést kívánok, DJ Csabinak, pedig jó munkát, jó zenét is kívánok így vasárnap dél. Köszönöm szépen, Zolikám, hasonló jókat kívánok neked is, nagy pacsi.

és itt van velünk kedves Tóth Mátyás is. Hello, hello Mátyás, aki éppen flexel gyerekek. Hát igen, ez előfordul, hogy vasárnap délelőtt. De jó sorra kelni, ugye? Szia Csobi, sziasztok, szuperek, vidám, szép flex, mentes vasárnapot a szomszédainak. Kedves Mátyás, hát told fel azt a hangerőt, ne a flex hangját hallják, hanem a szuper DJ rádiót. Az ismerőseink is bekavarnak, hogy ezzel voltál, az azzal ment. Érezd jól magad is kitartást a melóban.

kamerinkedes nagy Atikágyé, hello at you, Atikám nagy pacsi neked, szia DJ Csabi mester, ó, köszönöm szépen, kisfiamnak ma van a nédapja felköszönteni, nagy Edwin, tudod, szereti a Scooter és a Gosbixot, tegnap meg DJ Bobon voltunk a svájci Mukin, hát nagyon szuper lehetett, kedves Ati, az öreg Muki ugye mindig figyel a showra, a látványelemekre, fantasztikus lehetett ez a buli. Kedves kisfiadnak, nagy Edwinnek, a Super DJ Rádió Stávia nevében is nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk! Érezd jó magad, kis Edwin, és persze, hogy lesz Scooter, Cosmix is, meg minden is. Nagy pacsi ölelés nektek!

És itt van velünk kedves Ricsi és Huri Szóládról. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Kaptam egy csajszit, köszönöm szépen. Jó főzést nektek, melóba kitartást. Nagy pacsi Szóládra, haveroknak is.

Dancing. Oh. Hogy följön a jó kis ebéd, ugye? Figyelj, megyünk tovább, egy újraélet csapattal. Hát egy picit kis időre összeálltak.

Adj hangerőt, adj hangerőt! Itt van velünk kedves Isa István is, Erdő Szentgyörgyből. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket! Csodásan szép vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Csabi Erdélyből. És a család jelen mi vár, vártunk. Nagyon örülünk neked is, hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek, nagyon szépen köszönöm. Érezzétek jól magatokat, nagy pacsi nektek! Csak úgy csattanjon!

van velünk kedves Kózis Nándor is. Szia, szia Nándikám, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, jó sok fület, szép vasárnapot mindenkinek, puszcsika, encsike. Magyinak is puszcsika, kedves Nándi, te egy igazi úriember vagy, minden hölgyet pusztantasz. Köszönjük szépen neked, érezd jó magad.

A Sovász Karivaig azt írta nekem, nem, a hétvégén pihi van, nincs targonca, pihi főzési poroskóla van. Egészségedre, Józsikám! Olyan kell az üzemanyag, gyerekek, nem? Jó főzéshez is dukál egy jó kis finom borocska. Egy icipici. Meglegyen az amata, ugye?

0: Na figyelj, megyünk tovább DJ Lezzivel. Egy jó kis másabban. Könnyű álmot hozzon az éjjel.
1: Rászakadt már az est.
0: Az öreg Csáli énekelte, ugye gyerekek, egyszer találkoztam bele. Hallod, megijedtem tőle.
1: Kisgyerek.
0: De nagy csáv volt biztos.

figyelj, együtt énekeljük, szuper! Aludj el, alember, aludj el. Aj, de jó. Kisfiamnak is szoktam énekelni, gyerekek.

most ismételten Viber üzenet, gyerekek, hát ki van itt velünk, kedves Schmidt Gabi és kedves családja, hello, hello Gabikám, Móninak is, Puszi Krisztiánnak is, szia Csabi! Szeretnék kérni a Pedro gyerekek, letekernéd nekem? Gabikám, nem is tudom, valahol elhagytam azt a pendájvot. Nagy pacsi, öle is, nektek érezzétek jól magatokat, főzzetek finomat!

is egy újabb Viber üzenet, kedves Nagy Attilától, Kágyitól. Kaptam egy képet is. Ott a stadionban vagytok, nagyon jól néztek ki. Nagy Pacsi, nektek ő is volt tegnap, köszi a köszönt is. Attilám nagyon szívesen, hát erre való Viberünk, tudjátok, lehet egymást üzengetni is. Szív küldi szívnek szívesen, ugye?

Tehát a hallgatók a mai időjárásról csak annyit, hogy gyönyörű szép idő, váltó 26-27 fok. Már reggel olvastam, hogy valahol ott a Bükkbe volt egy ilyen különleges, és mind képzeljétek el, mínusz 12 fok volt. Hú, befogyna a lyukam. Bocsánat. Figyelj, megyünk tovább. Néből el is, Disco.

Itt van velünk kedves Felle Sándor is. Szia, szia Sándor, üdvözöllek benneteket. Ciao vezérem, széte volt mindenkinek. Pizza szósz kész, feltétek, előkészít, a pillanatokon belül teszem a sütőbe. A pizzát már csak egy kis Mauro Picotto lizárd kellene. Csak tudsz segíteni ebben, bátya? Köszi szépen, kapitányom. Kedves Sándor, így van, tudok segíteni benne. Megnézem kérésedet. Mindjárt Dugné a DJ Csobinál beugrik egy-két kérés is. Megvan a zene, nagyon szívesen teljesítem a kérést. És finom legyen a pizza, Sándor. Lehet küldeni majd fénypostával.

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves András, Halkáló Szlovákiából. Hello, hello, Andriskám, üdvözöllek benneteket, de jó, hogy itt vagytok ti is. Szia, Csabi, örülök, hogy itt vagy. És egy kérdést tett fel, nekem lehetséges kérni zenét. Hát a András írnek, hogy mit szeretnél. És megnézem, mit tehetek, nem ígérek semmit. Meglátjuk, köszönöm, hogy itt vagy, Pacsi.

És kedves hallgató, ne felejtjétek el, ma is lesz még élő műsor a Super DJ Rádió, minden 12 órától érkezik hozzátok Boriszka a Wicked Baby műsorával, 15 órától DJ Surci, 18-tól Zsolti, a potveri kedves Slimen zárja 20 órától, ma 12 óráig a zenei kavalkád. De isteni vagyunk élő műsorral, tartsatok velünk és hallgassatok bennünket. De Gyuri Zoltán pedig azt hívta nekem, Horváth Csáli is lenyomhatott egy pár viszkit. Jéggel ugye, kedves Zolikám, hát így van.

Kedves Encsike pedig azt jelenti, hűha, nagy a baj. Mi a baj, Encsike, beteg vagy? Ha már Schmidt Gabi Pedrót kér, ja? Vagy lehet halucinálok? Nagy Csabi király, keresd meg gyorsan a Pedrót, hamar. Kedves Encsike, sajnos nem tudom, hol tettem ezt a zenét. Valahogy elhagytam azt a pendrive-ot. Még annyit ír Encsike, addig még a másik Pedro ellenes Ládani Zsolt meg nem ébred. Hát megyünk tovább, de nem Pedróval. Kedves Pelle Sándornak pizza készítéshez megyünk tovább Mauro Picattóval.

Szerintem senkinek nem kell kávé. Erre a zenére biztosan felébredtek. Jaj, de szeressem.

Kedves hallgatók, ütemre lehet szenni a diót, vagy gerebézni, vagy kevergetni, kavargatni. Szétsütni a lábunkon a szőrt a bogrács mellett. És hát remélem mindenhol táncra peldülnek az ízlelő bimbók, hogy csiklandozzák az Ádám csutkátokat. Azok a finom ételek, ugye?

Kedves András, meg is írta nekem ide a zenét a Viber-re. Thomas Anders van még zenét. Nézem, kedves András. A Modern Talking-ra gondolsz bizonyára. Thomas Anders és Dieter Bohlen, ugye ők alkották. Hát ott is leporgottam egy pár sláger, gyerekek. És ugye ők is az évek során újultak. Sok daluk volt ugye Eric Singletonnal. Na most pedig jön hozzánk egy 2006-os verzió, amely azt énekli nekünk, hogy sexy, sexy lover, illetve lover.

Kedves András, még azt is írja, kaptam egy képet a kutyusáról, nagyon cuki kis kutyusod van. Jaj, de aranyos gyerekek. És küldöm neked és családodnak, és az összes rádió hallgatónak. Köszönjük szépen, Andráska. Andráskám, bocsánat.

50 pedig kedves is a családtól kaptam. Két hatalmas szíve gyerekek, majd kiesik a képernyőn. Nagyon szépen köszönöm. Érezzétek magatokat tovább, és szuperül.

0: Super DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: Így van, kedves hallgatók, útközben is veletek vagyunk. Vigyázzatok magatokra az úton, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Nem megőrülni a kormány mögött. Hoteleben kicsit lepettintem a BPM-eket 117-re. Ékedik hozzánk egy nagy Chávez a 90-es évekből. Őt úgy hívják Bobby Summer. Zenének címe pedig Mariella.

És kedves Pelle Sándor következő üzenete Viberünkön. OMG, ez nagyon oda teszi, a filmből is előjönnek a képek. A csávó diszkó közepén becuccozva kamillázik, nagy zene, Csabi hatalmas, köszi. Pelle Sándor nagyon szívesen. Emlékeket ébresztünk, tudjátok. Pedig tessék egy kicsit megkiszállni, megpaskolni az asszony fenekét a fakanállal. Hajrá, szuper!

Kedves Encsike pedig Szenyorita azt írja nekünk, na jó, Thomas Anderstől még jobban elolvadok, nagyon nagy szerelmem volt, az már egyszer biztos úgy 30-40 éve. Na igen, hódított a csáv, ugye? Neked is ölés, Encsike. Még annyit itt Encsike, jaj, majd elfelejtettem, Pusztyika, jamaikai Nándinak is, és persze Mozsi barátnőmmel is csókoltatom.

0: Mikor történt a baleset?
1: Hétfőn 11 órakor.
0: Mire lettek figyelmesek?
1: Mikor a mennyezet repedezett.
0: Ki elszült a segítségért fordul?
1: A pápai tanácsok. A polgármesterné a Jenő.
2: Hát kedves hallgatók, vigyázzatok a mennyezettel meg, de repedezzen!

Remélem, kedves hallgatók, hogy mindenkinek szuper kedve van, szupereket főz, élvezi a zenét és táncol. Hát én szokás szerint majd koptatom a szőnyegemet.

akkor tudjátok, hogy a műsor elején mondtam, jönnek azok a bizonyos 2026-os zenék, hát egy kicsit újra gondolta kedves Fernando és Mr. Rick összefogott. Akkor jön az a bizonyos 2026-os, zárjon be a gyár.

0: emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
1: Kedves Mozsi, azt írja Viberünkön, szívesen. Igen, itt is a konyhában táncikálok, ahogy tudok. Kúpi sütés közben, ez az Mozsikám, jól csinálod, ez a döfi nekem. Akkor szuper érzitek magatokat. Remélem a következő zenével is kicsit felspanollak benneteket, na figyelj!

Egyenből 90-es évekből, a neve Mr. John, Time is Ticking Away, speciál remixben, speciálisan csak itt a Super DJ Rádión. Torrance pedig nagyon szeressem, tudjátok, remélem ti is. Kéne már mennem Dokihoz azért a 250 gigányi Lorenz zenéért. Nem tudom, mit figyek magammal. Valami szervergépet.

Kedves Gyuri Zoltán következő üzenete Viberünkön, melynek számú 2035745995-ös. A miskolci csoki gyár már bezárt, megszűnt, akkor a jászbeni hűtőgyár is bezárt, annak is vége. Így van, Zolikám, 2026. decemberrel vége. És hát bizony, 24 évig ott dolgoztam. Sajnos néztem, hogy évről évre rosszabb, de ennyit erről.

0: És ismételten Vibe üzenet, kedves Andrástól kaptam egy képet, és kedves lányáról, lányunk Viki 14 éves, nagyon szép lányotok van, kedves Andiskám. És kaptam róla is kedves feleségét is, jó magam pedig András és feleségem Bea, mi pedig 49 évesek vagyunk, és felvidéki magyarok, hatalmas öle is nektek! Kedves Andics, fogd magad azt, hogy aztán táncoltasd meg. Mert ez a Super DJ Rádió.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Következő zenénk szintén emlékébesztő lesz, egy nagyon nagy kedvenc együttesem. Happy Hardcore stílusban is nyomták, ugye, meg breaktánc zenét is csináltak, zenéket.

0: Let the children of the world change the things around us.
1: Ő bizony nem más, mint music instructor. Sőt, Dreamlight Dream. Á, mondjunk egyet akkor, gyerekek. Mondjuk jó kajákat.

ismét vibe üzenet. Kedves András megköszönte, nagyon szívesen Andáskám. Kedves Marianna pedig azt ír nekünk Dócról, hello hello, sziasztok, üdvözöllek benneket, szia Csabi Dóc jelen, Sanyi és Marianna, köszönöm szépen a sok-sok szívet is, és küldök nektek. Remélem ti is valami finomat főztök, nem dolgoztok éppen,

0: Kedves hallgató, most már nekem is egy kicsit melegem van, le kellett vetni itt a kardigánomat a stúdióban. Melegszik a pite. És azért sajnos a héten elveszítettünk egy nagy énekesnőt. A hölgyet úgy hívják, Krisztina Safrani. Fino néven ismerhettétek, ugye?
1: Ladies and gentlemen.
0: Sajnos életének 54. életévében elhunyt. Nagyon sok Eurodance slágert énekelt, mint például First Bass-ben, Megatronic Master Jam-be, és következő együttesben is. Ez pedig nem lesz más, ha már BPM-eknél vagyunk. Kicsit visszacsúszolunk 165-től 143-ra, és ékezik hozzánk Caballero és a Jaime. Mi a Tina is gyönyörű szépen énekel, hát emlékezzünk most meg róla. És hát igaz, hogy elveszítettük, de dalai és a hangja szívünkben örökké élni fog. Én nagyon-nagyon szeretem, gyerekek, imádom a hangját.

Szerencsére tudjuk, hogy Tina magyar származású énekesnő volt. Lawrence műfaj európai robbanásának egyik legkarakteresebb alakja volt, aki dallamaival és kivételes hangjával örökre beírta magát a Bob zene történetébe. És bizony felejthetetlen hangjával és slágereivel egy egész generáció zené emlékeit, buliait határozta meg. Így bizony. Imádás 1500-zal.

kedves Marianna pedig azt hitte nekünk, füstölt oldalassal bableves és szívás gombóc a menü. És Marianna nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, gombócot nagyon szeressem. Meg tudok venni elő vagy 20-at.

bizony nagy zene, gyerekek. Ez a Zsigovics Sándor újabb üzenete Viberünkön. Szia Csobi, szuper az adás. Szeretnék írni egy számot. Te is szereted? Bum, bum, bum, bumerang. De nézzen, kedves Sándor. Milyen jó megfogalmazás, bum, bum, bum. Kedves Sándor, szeretné megjáratni hangszórókat. Vigyázzat, ki ne ugorjanak. Meg a rántott túlsok, meg a palacsinták is, ugye? A jó, perkeltek. Tegnap azt főztünk, gyerekek, az asszonykámmal. Jaj, de fincsi lett.

itt van velem Faterom is, Bodor József személyével. A zene bubús, hello, hello, Fater. Szia Csabi, nagy ölelés, küldök és kérek egy zenét. Öreg cipőtől, Republiktól, ha itt lennél velem, megnézem, kedves Fater. Kicsit a gyorsboknál vagyunk. Itt későbbre teszem, kérésére térjez, jó magad, vigyázz magadra. És csöppentj a szemedbe.

Kedves Gyuri Zoltánnak meg lenne egy kérése Viberünkön. Jó, kedves Zolikám, jóba lenyúltál. Vigyi Csabi véleménye, holnapi Ukrajna VS Magyarország válogatott eredménye. Kedves Zolikám, nem szeretem a focit. Én a zenét szeretem. Hát igaz, hogy fociztam 7 évig, meg jártam Kyokushinkaira, zöldövvel végeztem, és sportot szerettem, ugye? De az már régen volt. Képzeljétek, egyszer találkoztam Furkó Kálmánnal is. Nem semmi a csávó. Nyugodjék békében.

0: Akkor megyünk tovább, kedves Zsigói Sándor kérésével, itt a Super DJ Elnó DJ Csabival. Eltett egy óra műsorból, szeretném köszönteni az újonnan érkezők hallgatókat is. Megyünk tovább a kis szófossal. Becses tembet Jasmine Wagner. De én csak úgy írtam a kis szofos blüntjen. És akkor bum-bum, ahogy Sándor írta nekem. Egy újra remixelt változatban. Na figyelj, szuper!
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled.

És ismételten Viber itt van velünk, hát itt van velünk gyerekek a főobminunk, kedves magyar Simi. Hello, Imikém, nagy puszilelés nektek a Nagybánhegyesre. Annyit hír nekem, Hue Tanget Ungrain, Dia Ray Csabi, ami annyit jelent, hogy szétszabott Csabi király. Köszönöm szépen, Imikém. Tudjátok, Imi egy művész, mindig a jó kajcsikat főz, posztolgat a Facebookra. És mindig felügyel bennünket, köszönjük szépen, Imikém. A végén megtanulok spanyolul, mivel meg majd megyünk Ibizára. Zenélünk egyet a pacsába.

És ugye Jason Wagner is ugye próbálkozott már a happy hardcore stílus ugye elengedve saját egyéni szóló karrierre, de ugye ez már nem lett olyan sikeres, míg akkor a 90-es évben, hiszen ottan ment a döfi gyerekek. Kemény volt, mint Jane hajába a Taft. Vagy ahogy DJ Schulz szokta mondani, Tarzan sarka. Kéne pörgeti nektek 15 órától, előttem a 12-től jó Boriszka, 18-tól Zsolti, 20-tól pedig Lightman. Csak a kedves Kágyi mondta, nagy a ti. El ne felejtsem a szkútát, tehát nem felejtem el, úgyis a következő zenénk az jön, az lesz. Érkezik hozzánk Tejföldi Solyó barátunk. És azt írják nekünk, hogy ugrál az egész világ. Jumping all over the world. Akkor figyelj, szuper, most kavarjátok meg, hogy keverjétek. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio. Hangszórókat tessék vigyázni, attenzione! Kéne ugorjon!

Figyeljetek erre a zenére, van egy különleges tánc, amit úgy egy lábbal táncolnak. Én szoktam gyakorolni. Aztán fél óráig meg lefekszek, mert leesik a vérnyomásom, mint csurdának. Egy is mekkora zene volt, ugye? Csurdának a zenéje.

és ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Stefán. Hello, Stefán, üdvözletem nektek, Csubi Csabesz. Üdv minden szuper hallgatónak innen Skóciából esetleg, ha megvan, letornád a Fram to the Scooter. Jó Isten, Csúgy akarja januárban ismét Scooter Party, menjen Vajkósza meg Kőszegig, vagy kollégádnak, ugye a Skót felfölde, persze üdv minden Skót magyar hallgatónak. Köszönjük szépen, kedves Stefán. A következő zenénk nem ez lesz, de ígérem, majd legközelebb bejátszom neked. Szerintem ennek is örülni fogsz. Hát tudjátok, DJ Csabinál, ez Scooter soha nem elég, olyan, mint a jó házi krémes. Érkezik hozzánk Scooter, és pohán ezt a közös egy jazz, Leave You More.

EPM-ben számunk pedig 168. Na, megint forra vérem. Milyen nátokban a leves forr? Jádat el ne fusson! Akkor járassuk meg a hangszórókat!

gyerekek, ez az érzés. Igen, a diszkóba. Vigyátok, hogy beléptünk a terembe is. Villóztak a fények. Éreztük azt a jó kis füst illatot. Nekem vaníliás van meg. Energiaitalos. És bizony, sokszor éreztük a rezgést ugye a mellünkben. Feel the vibe. On our mission, we get Eurovision. Here in best condition, that's a good decision. Better than ever, better than ever. It's now or never, that's pretty clever. Now raise your hands to the sky. We lift you up. Persze ugye van, aki máshol érti a rezgést. Nem kell semmi rosszra gondolni.

0: És kedves hallgatók, ha már BPM, akkor őket se adjuk már ki.
1: Most a Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
0: Ha már lúl, akkor legyen kövér. Cosmix is jó kedvem. Mindenkinek nagy adag jó kedvet kívánok. Továbbra is.

Így van, ugye sokszor bekapcsoljuk a Super DJ Rádión a DeLoreant, így vissza a jövőbe, vagy a múltba. Következő zenénkkel is ezt tesszük. Kedves faterom, kéri is forogni itt a Super DJ Rádión. Kicsit visszaveszem a BPM-eket. Ugye van, aki elfáradt a táncolásba. Érkezik hozzánk Republik. Ha itt lennél velem.

akkor megyünk tovább, kedves hallgatók, az időgéppel. Ékezik hozzánk egy nagy csapat. Nevük Blue System. És a Body to Body.

Ez egy Gyuri Zoltán, pedig azt írja Viberünkön. Jó System, nagyon régi zene, így van, kedves Zolikám. Mi szeretjük nagyon játszani ezeket a zenéket.

kedves Oti is megköszönte a zenét, kedves Oti, nagyon szívesen. Kedves Gyuri Zoltán is írja, még a Modern Talking előtti Blues System, így van, kedves Zolikám. Következő zenénkkel maradunk még egy kicsit a 90-es éveknél, hiszen tudjátok, én a műsorból nem nagyon szoktam kiadni a Gyuri fantasztikus hangját, érkezik hozzánk Groove House, zenéjük címe pedig Szívvel, Lélekkel.

Pics ismételten Vibe user, kedves Pityesztől. Kedves Pityesz azt írja nekünk, hello Csabi, szétebord, neked üdvözlöm a hallgatónak, jó a műsor, mint mindig, köszönöm szépen. Semmi szütéjjel hallgatunk, szeretném kérni Scootertől Age of Love című zenét. Köszönöm szépen, bocsi, kedves Pityesz, már volt Scooter. Ígérem, legközelebb menni fog. Érezzétek jól magatokat, és egy nagy pacsi nektek.

0: és ne felejtjétek el, kedves hallgatók, közvetlenül utána érkezik 12 órától Boriszka Bicket BB műsorával. 15 órakor érkezik hozzátok DJ Surci, megtölti nektek a digitális táncteret szuper zenével. 18 órától érkezik hozzátok Zsolti 80-as évek zenével. Napot pedig kedves Lyman zárja 20-tól, maradjatok velünk és hallgassatok bennünket. A nap 24 órájában csak nektek zenélünk. Következő zenénkkel egy kicsit ismét visszatérünk a 80-as évekhez. Zenét nagyon-nagyon szeretem, Fancy-től. Lady of Ice. New Disco remixben, na figyelj, szuper akkor! Kicsit retózzunk akkor!
1: Super DJ Radio.

És ismételtem Viber üzenet kedve Szabó Isvániktól. Hello Istikém, sziasztok, üdvözletem nektek. Leúcsó Bikirát szeretném kéni Bikinitől. Óriások és törpék, köszi. Szép vasárnapot mindenkinek, kedves Istikém, megnézem neked ezt a zenét. Ezt nem ígérem. És köszönöm szépen, hogy itt vagytok, érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól.

És kedves Gyuri Zoltán is megint a Viberünkön. Gyurinak szép arca volt a baleset előtt, utána több arcműtétje is volt, de sajna a régi szép arcát már nem tudja visszakapni. Hát sajnos, kedves Zoltán. De ugye azt mondták neki az orvosok, hogy soha többé nem énekelhet. És lássanak csodát. A kitartása eredményt hozott, és újra énekelt. Én szerintem most is helyes egyébként, amikor nem régenben láttam a lányával is táncolni.

Ez a dal pedig szóljon kedves remixer emlékére. Sajnos elveszítettük ők is, nagyszerű zenéket hozott létre. És bizony-bizony azt mondta, hogy nem azért hozta létre ezeket a remixeket, mert az eredetiek nem jók, hanem hogy örökké megmaradjon a szívünkben. Édes Fog Attila, nyugodj békében!

Itt van velünk kedves vízes Gyuszi, a víz legyen velünk, ugye? Szia, szia Gyuszikám, szervusztok! Azt hiszem, nekünk kedves Gyuszi, Pacsi, Csabi, a víz legyen veletek, meg mindenkivel. Bátyámnak jöttem segíteni teraszt csinálni, alapoktól kezdve ásunk, felső Szent Iván jelen, aki szomja söcséd. Hát akkor hagyd neki indi. Kitartás nektek a melóba, Gyuszikám, köszönöm szépen!

kedves Pityesznek lenne itt egy újabb kívánsága, akkor Csabi Soho partia belefér. Fere is táncol, megnézem, kedves Pityesz. Le tudjuk-e még sűríteni 12 óráig. Itt van velünk, kedves hűvész Szénia Zsuzsanna. Hello, hello, Zsuzsikám. Sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Azt hiszem, nekünk sok boldog születésnapot kívánnak. Nagy-nagy szeretettel Tominak apa, anya, Kálmi, Széni, Karesz és az egész család. Legyen nagyon-nagyon szép napod. És szeretnék kérni Krisztusról számot. Megnézem, kedves Zsuzsi. Én szűkében vagyok az időben. De kívánom nagyon-nagyon boldog születésnapot a Super DJ Rádió stábja nevében is. Kedves Tominak!

Disco Tembi Labi Forever remixer előadásában hallhattátok. Megyünk tovább egy újabb 2026-os zenével. Zene megalkotó DJ Páz és Júcus. Akkor dübörök én a házgyerek. Ismét lovaglunk egy kicsit a BPM-eken.

hétvégét vibe üzenet kedves Mazsitól. Én elköszönök, de a füleim maradnak. További szép napot kedves DJ Csobi neked. Köszönöm szépen kedves Rozsikám. Neked is további szép napot. Megyünk tovább akkor a kérésekkel. Kedves Pityesznek, szó parti belefér. Gyere is táncolj. 2014-es DJ Remixben. DJ Desi Remixben, bocsánat.

0: Party, Gyere és táncolj című zenénk után megyünk tovább. Ez Széni a Zsuzsanna kérésével, végére még bele sűrítettem itt az adásba. Szeretek én egy Chris Rudy számot. Jó kedves Zsuzsikám, szóljon nektek Chris Rudy, Nagy Stately. Kimentünk a divatból, remélem azért, hogy nem mentünk a divatból. Hát a szívünk fiatal, ugye?
1: Száguldó csillag, csak lenne

Akkor kedves hallgató, nincs más hátra, mint előre. Bekészítettem ide a baloldal lejátszóba a mai műsor utolsó zenét. Ezzel búcsúzok már a tőletek. Ami mindenki nagyon-nagyon finomokat főzött. Munkaidő is hamarabb eltelt a Super DJ Rádióval, de ha teltitek, akkor maradjatok mi ma velünk. Ezen egész a félő műsorok itt a Super DJ Rádión. Közvetlenül érkezik utánam Boriszka. Lovász Károlynak ígértem, Kareszkám, Tiesto felvedő tejéj. Ekkora zene. Én ezzel már búcsúzom tőletek. Én DJ Csabi voltam, is még leszek is, remélem. És persze a Super DJ Rádió hallottátok a zenei kavalkád című műsort. Én mindenkinek nagyon-nagyon jót kívánok. Következő héten kitartást a melóban. Szép új hetet. És ha előbb nem, akkor jövő hét vasárnap várlak majd benneteket ugyanebben az időpontban. Ha minden jól megy, ha csak előbben nem ugrok hozzátok. Mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára. És persze, ne feledjétek el, a BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió mindörökre. Hát akkor...

80s, 90s, 2000s. Music Radio. Super DJ. Radio Hungarian Web Radio Station.

A nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj rá! www.superdjradio.hu. Satisfaction.

Na, hello, szépen mindenkinek kellemetesen jó utat kívánok! Innentől kezdve a Boris Kajlő adásban Csabi úrnak köszönöm szépen a műsor átadást, és remélem, hogy fantasztikusan érzi magát mindenki, most egy kicsit egyszer bepörgetjük ezt, úgyhogy most remélem mindenki elhagyítja a rántott húst, a húslevest, bár ha beültetek olyan parfümmel, akkor lehet, hogy nehéz lesz, szóval aki éppen nem eszik, az is mozogkat, de persze ebéd után is ránk fél majd a mozgás, Duci Torna Boriszkával mondanám így. Egyébként pedig még jöttek is elnöket a Satisfaction-nál, és a szolgálati közlemény. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg kedves és vidámságos aláírást és kompot és minden jót a hétvégén. Ez fantasztikus volt a kecskédi repülőgép nap. Remélem, hogy jöttök. Ne, mást akartam mondani, de fogtak egy kicsi afterünk. Úgyhogy innen is elnézést szeretnék kérni mindenkitől, akinek sok volt a hazafelé tartó nótázás, és felébresztettünk egy pár embert az illedent a éneklésekkel. Elnézést kérek mindenkitől, akinek ez nem tetszett. Akinek meg tetszett, annak pedig így dalonként 10 000 forintot várok. Köszönöm szépen! Szevasztok!

Fogok még feltölteni videókat a saját oldalamra, Besenyei Péterről. Gyerekek, ez az ember az egy UFO baszki. 70 évesen, érted? 70 évesen olyan dolgokat csinál abban a repülővel, hogy attól elszédülök, hogy nézek, fejjel lefed a repülőt, tetején kikapcsolja a repülőt. Olyan alakzatokat, és ezt nem csak itt csinálta meg, aznap megcsinálta még egy helyen repülővel, jött, ugye mivel jöjjön, gyalog? Basszus! Ami nekem nagyon tetszett, elfogyott a dedikáló kis plakát, amit ingyen adott, tehát ugye lehetett kapni ilyen kis dedikáló kis naptárakat, vagy ami hasonló ilyen kis szuveníreket, és beszaladt fölát, oda szaladt a repülőhöz, nem ment, nem küldte a tücskihacskit, érted? Tehát, hanem oda ment basszus, és fogta magát, és kiszedett egy újabb plakátot is, ezért is szaladt oda, és hozott, hogy akkor dedikálhassom tovább. És végig tűrte az összes dedikálást, érted? Utána egy pohár vizet nem fogadott el, hanem azt mondta, akkor megy tovább a következőre, és egy ilyen dugóhúzó szájbillegtetővel eltűnt a radar elől. Iszonyatos módon csodálom azt az embert. Mondom, 70 éves. Saját maga tolta ki a repülőt, tehát jöttek ott ilyen segítők, meg ilyenek, csak nem a szervezők miatt történt ez, hanem mert ő megszokta, hogy maga beállítja magának az indulási irányt, stb. És egyedül azt a 700 kilós repülőgépet basszus magától vitte tovább, hát basszeg. De most nem azt mondom, hogy én 49 évesnek öregnek érzem magam, de azért örülök annak, amikor a nagy méládákat a Dizsibazióban segít, aki cipeli. Vagy kifelé, amikor már kicsit azért az ember így megkorszolt ezt a tamasz, de hogy így, hogy ez szaladt ez az ember, hogy én 70 évesen, de tegyeképp fegye fel a kezét az a hallgató, aki nem így gondolja. Hogy 70 évesen mi a repülőnek, azt sem fogjuk tudni megmondani, baszki, hogy melyik az eleje, melyik a hátulja. Ez meg öcsém. Tűzálló overallba, ami önmagában lehet benne 40 fok, mosolyogva, vidáman, tehát el tudom azt mondani, ez egy hivatás. Irgalmatlan nagyon büszkök rá. Én nem vagyok egy ilyen picsogos dolog, de amikor elmentem, de majdnem megkönnyeztem. Úgyhogy Besenyei Péter, nagyon köszönjük az élményt, és köszönöm a szervezőknek. Egy picikét talán még annyi hadd meséljek el nektek, akinek meg kell köszönöm még. Remélem, ez nem minősű rádiós reklámnak a itteni térségi forrás rádiós műsorvezetőknek. Egészen pontosan kiemelni Mélyes Valandulat, akik ezt a dolgot így riportba lehozták, hiszen annyira nem volt jól promogálva ez a Kecskéd életteles bemutató, ami egyébként a mai nap is folytatódik, nézzétek meg, bár Besenyei úrral már nem találkoztatok, de rengeteg repülőgép van kint, különböző replikák, van kint Messer replika, ahogy én tudok, hogy én nagyon imádom a birodalmi német harci gépeknek a konstrukcióját, tehát különböző gépeket lehet látni, és sétarepülőzni, helikopteret, és fantasztikus a speaker srác, aki szintén repülős, és még bolondabb, mint én vagyok. Irgalmatlanul érdemes megnézni egy ilyet gyerekeknek is, ugye nem beszél valahogy ingyenes. Tehát, hogy így érdemes kimenni, megnézni repülőket, csodálni a konstrukciókat. Kim volt egy német beszállító cégnek a feje, aki miért adtak, akkor kim volt egy magyar konstruktőr repülőgérnök srác a Dolhai, aki olyan dolgokat mesélt a repülőkről, hogy hogyan készítenek ilyeneket, és hogy miben nyúlt vele, hogy hát, hogy mondjam ezt másképpen? Nem akarok London beszélni, de most ez egyszer. Engedjétek meg, hogy egy kicsit vulgáris legyek. Az RTL, a TV2, meg az összes többi ilyen elmegy a büdös picsába. De tényleg úgy mindannyian. Az összes ilyen celebekkel, meg Menskinnel, meg Hádasolonnal, mert olyan gyöngyszemek élnek ebben az országban, nem csak a Besenyei Péter, hanem ez a konstruktőrsrác, a készítők, a replikagyártók. Ezek olyan dolgok, olyan mérnöki zsenialitások, hogy az valami irgalmatlan, olyan csodatevő emberek élnek itt, és én menjetek már büdös magba ezekkel, az gyökér, buta, semmire kellő celebekkel, gáspázsót, meg a többivel. Mert itt valódi csodákat láttunk tegnap, és szerintem ma is csodákat látunk. Én mindenkinek ajánlom, ha már ide nem is értek, kövessétek ezt a repülőgépnapos töltetet, sok helyen lesz, most jövő héten Gödöllőn lesznek, mindenképpen nézzétek meg, tegyétek meg, mert ez tényleg van, egy embernek életében mindig látni kell. Na, de zenéljünk tovább! Jön Andrew Boy, Szecsei és a dal!

Bának kérlek, és mindenkinek könyörgöm, hogy ne hívjatok Viberen, senki ne hívjon, jó? Mert nem tudom fölvenni, és nem is nálam csörög, jó? Úgyhogy mellőzzük a Viberes hívást, csak üzenet, köszönöm, csókolom a szíveteket! Na! Kedemes tőletet kíván benne Zsolti közben! Csoki Zsoltinak is nagyon nagy üdvözlet, üzenetet elfelejtettem leenterezni, mert közben itt megcsörönt ez a szar. Mielőtt József úr írta, hogy állatok világnapja van, tényleg nagyon-nagyon jó dolog, akkor nekem is van, milyen szép állat vagyok én is. Na azt mondja, a cirmosok nagyon nem érdeklődnek, azt mondja, csak a hópit érdekli. A cicák akkor érdeklődnek, hogyha van valami érdekük hozzá, ugye? Azért cicák, imádjuk a cicákat. Na encsike drága, mert a hölgyeket is majdnem elfejtettem előre venni, pedig úgy illik, de akkor most még egyszer. Szia kedves Boriszka, sziasztok, szuperek, encsike füle, továbbra is gyönyörű, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, kellemezzen a hallgatást nekünk és jó adást neked. Köszönjük szépen! Radio Steve Greenhausen, nem pörgetjük a zenéket.

0: Super DJ Rádió. A Webrádió. Csak neked zenéljük.
1: Nagyon sokan írtak, úgyhogy bocsánat, nem tudok minden egyben reagálni, de igyekszem. Hú, itt valami nagyon-nagyon-nagyon ügyes dolgot látok, és Buzgán Attila, neked megvan bocsátva mindenféle telefonhívás, Viber hívás. Mert hogy te egy konstruktőrködsz, ahogy látom. Nagyon szépen köszönöm, megosztottad, ez egy kicsit átmenet a bagi és a motor között, arra, hogy nem tudom, minek nevezed ezt a járművet, de kurva jó néz ki. Attila, jövő héten remélem egyik délelőtt rendelkezés, hát szeretném megtudni, hogy honnan jönnek az ilyen mérnöki ötletek, és hogy lehet egyet megépíteni, baromi jó, nagyon tetszik.

Na itt van, tessék, itt van Attila például, aki még csak nem is a hunok királya, hanem egy kedves hallgató letöltötte a Viber-t, és ezt csak ütött nekem egy fényt, és ütött nekem egy olyan konstrukciót. Én, aki technikusként, nagyjából a négy kerékig értem az autót, így egy olyan konstrukciót csinál, hogy tett le a kalappalna. Úgyhogy pörögni fogunk a zenékele mellett, köszönöm szépen Szabó Gábor úrnak is, kellemes szép napot kívánok. Azt a mai zenét rendkívül ütősnek, igen, ezt terveztem. Majd nagyon pörgős délután akarok nektek csapatni. Surci barátomnak kellemes szép napot kívánok. Na ki írt még? Győri Zoli. Hát, amire kibizetteni Big Repülékből utána már ilyen halnál, mert többe kerül, mint az egyéves ebédet, a reggelig meg a vacsorát. Egyrészt kedves Zoltán, nem tudom, mennyit keresek, ugye? Másrészt igazad van persze. Harmadrészt nem vennék még repülőt, mert nem is vehetek. A hadtörténeti múzeumban egy időben volt valamilyen aukció, lehetett kiselejtezett, tehát bevetésre, repülésre nem alkalmas. Múzeális célokra lehetett MiG repülőt, de nem a legutolsó szériából, hanem a 60-as évek technikájából lehetett venni. És vett egy barátom, és levitte valami pusztára, de ő is valahogy úgy csinálta meg, hogy ilyen teljesen másra, tehát hogy nem is már repülőre hasonlít, hanem ilyen mindenféle dolgokat csinált belőle, tehát annyira nem tetszett, amit változott. Nem mondom ki a nevét szegénynek, mert még a végén meghalottik, Bélának hívek, mindegy. Igazából persze az ember mindig vágyik, nekem örök álmom egyszer, és amíg még nagyobb kertes házban laktam, hogyha nagyobb volt a kert, mint a ház, addig nagyon-nagyon szerettem volna egy tankot vásárolni magamnak, dísznek. Mert az kurva jó, nem? Tehát van otthon valaki kutyát tart otthon, valaki muskát itt a ház előtt, én tankot tartottam volna, de hát annyi engedély, meg annyi minden kellett volna, és a legdurvább az volt, azt mondták a faluban, és ezt paszki szó szerint mondom, azért nem lehet tank az udvaromban, nem illik bele a faluképbe. Tisztelettel kérdezem, melyik faluképbe illik bele egy tank? Hány olyan faluképet látok? Jó, nyilván az ilyen katonai rettereken van a repülőgép kilakva, ugye Várpalotánál, Pápánál lehet ilyet látni, de hát, hogy én az én tankom hova innen, nem tudom, én letettem a dologról, pedig nagyon szerettem volna, úgyhogy nem lett tankom az udvarban. Hú, itt Attilával riportot kell majd csinálni, mert látom, remélem, hogy rendelkezésre állsz, ugyanis itt Attila fémszobrászkodással is foglalkozik, úgyhogy hát igen. Én már a kolotkó szobroknál elakadtam, kedves Attila, egyébként csak mondanám, tehát ez valami nagyon jó. Ez, akinek ilyen képzőművészeti zseniális tudása van, az nagyon jó. Na, Kodics Nándor, de most nálam zenélni vagyunk ma itt, de fogok majd ezekkel a szobrászkodásokkal, műszetekre egy külön műsort szánni. Kodics Nándornak kellene szépet, és kivontni kívánok, hogy ő is jó adást, és sok fölött kíván nekünk. Csoki Zsoltinak kellene szétapot kívánok, mi van itt még? Vendel Zsoltit említettem, ugye természetesen. Na, nagyjából mindenki sikerült köszöntenem, aki nem, kiabáljon. Én meg zenélek tovább. Kidatjuk innen a lupot.

Jamaikai Nándor úr, egyszer meg fogom tanulni, de nagyon nehéz, majd itt megvan szóval nevet így, aki tudod, de... De nem mondjam nagyjából olyan, mint amilyen tudok főzni, sem ennyire. Eat, sleep, rave, repeat. És véges szokási közlemény. Nagyon szépen köszönöm Károli barátomnak, megismertette velem azt a gíroszt, amit én még életemben nem ettem. Olyan rántottus és volt benne kolbász. De nagyon finom volt, köszönjük barátom. Meg azt a gombás valami ételt is, ami nagyon finom volt. Hú, az nagyon. Ja, de még egy kicsit vissza kell térnem Besenyei úr, és tényleg egyetlen egy mondat még. Úgy szoktak mondani, hogy sztorira nem szabad visszatérni, alaprádiós tanítás, de... Egyetlen egy dolgot hadd mondjak még el, az én fiam, az körülbelül nagyjából nálam még mozgékonyabb, és még egy picikét talán neki, hogy mondjam, hiperaktívabb dolgai vannak, és még egy picit talán néha többet is beszél, mint én, ami eléggé nehezen elérhető. Most képzeljétek el, hogy amikor kiértünk ide a reptérre, azért drága édesfiam, a Besenyei Péter előtti résztől, még utána nagyjából fél óra egy csöndben állt és nézte a repteretben. Utána oda ment dedikáltatni, aláírás kérni, de hogy így, hogy milyen módon ejtett a varázslatba, és mennyire jó dolog, hogy 8 évesen, mostan 9 évesen, mennyire tudja ez rabul ejteni, és mennyire jó, hogy ez ejti rabul, és nem ezek a büdös lábú, lábszagú szájú celebek. Én ezt nagyon-nagyon-nagyon élem, nagyon tetszett, úgyhogy őben a biztonséget, amíg épőrült lesz, mert a vonatokat, repülőket, ilyeneket nagyon imádja, de hogy tegnap látszott rajta az a varázslat, hogy ott voltunk is, nézte, gyereke. Higgyétek el, hogy ez tényleg mindent megér. Na.

Komisanyónak is kellene beszélni, hogy kívánok, hogy délcél vagy, mert én most keltem fel, mint a múlt éjjel, este megyek vissza. Kitartás majd az este, ezt persze örülök, hogy itt vagy velünk, kedves Sándor úr, és sok később, mint Soho Party. Hadd menjem! Dimitri Vegas jobb oldalra betámad, senki kedvére sem fékezünk ma délután. Ez a Hamming!

Super DJ Rádió, mindig veled, sosem ellened! Ős magyar kurutja, lemezjátok mögött Buriszka. Ennél rosszabb rímen ma már nem lesz, gyerekek. Van egy román viccem, ezt majd erdélyek, azok érteni fogják. Romániába elvetették a pénzt. Nagyon kíváncsiak, mikor jön ki a lejtő. Ezt nem én találtam ki, de én kérek érte elnézést.

95-95-95-ös bizony. És van egy ilyen mobiltelefon szám, amit a Boriszkát lehet zaklatni hangban, nem adásban. 0-32-19-48-07 Rupisán.

Menjünk! I can on my knee. Let me begin.

Sadának is kellene beszélni, vagy kívánok azt, hogy minden a mozog ilyen zenére fölkezentesen, vagy túl pihent, vagy túl fáradt, kicsit aznapos. Buzga Attilának várom majd a jelentkezését, köszönöm, és Kágyónak is köszönöm, hogy velünk vagy, nagyon csapatos, azon vagyok, kedves Ati.

0: such an infernal man.
1: Best of Remix.
2: Io mi metto sul Boniska. Pedig itt a folytatás, egy kis Scooter Remix, Hyper Hyper, kicsit másképpen.

Is everybody on the floor? We put some energy into this place.

Kiteszem ide hozni a klub hangulatot, gyerekek. Vargajos akkor pontosan írja olyan, mint ha megint Dizsivel lennék. Olyan jó zenék vannak. Barátom, köszönöm szépen, barátom. Kótajról üdvözlet és hő a finom húsleves, így van, nem kell fele sietni. Itt van velünk Mazsi kisasszony. Szervusz, kedves Mazsi lány. Csoda szép napot kívánok mindenkinek. Jó adás. Szervusz, szervusz, szervusz. Kicskedi csokolom. Jó délután kívánok. És közben... Na. Jó kis sipitonyani szólunk, hogy láttalan mozgálatilag. Köszönöm szépen, igyekszek visszajelölni. Rengeteg a nyírtok, és köszönöm szépen a rengeteg fantasztikus pozitív üzenetet. Igyekszek mindenkire figyelni, csak nem mindig megy ez most nekem. Azért engedjetek meg, hogy külön köszöntsem azokat, akik ilyenkor is dolgoznak, melóznak, a munkafrontján harcolnak, és nem akarják elbeszíteni a harcot. Egy óriási hatalmas, egy virtuális...

Jövős Balázsunknak is kellemes szép napot kívánok! Szia, szép napot kívánok mindenkinek is! Én nem tudom eldönteni, de most János Balázs vagy Balázs János? Segítsél meg ki, ez áthetsz, megjegyzem. Ott dolgoztok, itt dolgoztok, Szabó Gábor úr is írja nekem, hogy csak a meló, és itt valami nagyon-nagyon komoly fürdőszoba tevékenység folyik, építés, szanálás, javítás, elhordás, valami hasonló. Bagyesz úr, szevasz, szevasz! Nagy pacsit küld neked és minden szuperhangatónak, Bagyesz a hegesztő csorvásról. Neked is kellemes szép napot, mégis Simpson is itt van velünk, nagyon kurvajok vagytok. Na, zenélünk 50 centen, persze nem lanyolunk, marad a technós megközelítés, a dal pedig a Just a Little Bit.

Ez a korongjánál! Boriskát halljátok és remezett a korongján, hogy DJ Szecsei! DJ, bass rock! DJ, give me that bass rock, bass rock, bass

0: greetings to the world. Vice of the one big gang still alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee.
1: És akkor kérdez szépen a második részben némi klasszik átdolgodásokból. Felidézzük mondjuk. Kedvenc éjszakai ajamat. Kedvenc éjszakai ajamat. Jamaika, jamaika, jamaika.

a leleplezőt a nagy titok, tehát János Balázs, valójában Balázs János. És van a szerencsés, hogy olyan két ember, amely József Attilának. Hát milyen hülye hangzana, nem, hogy Attila József, nem, az egyik csak József Attila. És beceneve Bazsi, köszönöm szépen, tehát. Akkor ne hívjunk Jani Bazsinak, köszönöm szépen, nagyon jók vagyunk.

Gyerekkoromban mondjuk azt, hogy nem nagyon voltam annyira sován srác, elég legyen annyi hozzá, hogy a fényképezve sertés, és onnan lehet tudni, melyik nem én vagyok, mert azon nincsen köpeny. De nem is ez volt a lényeg, hanem volt az a hülye mese, aminek volt egy ilyen, nem tudom, a mesére nem emlékszem, csak a mondókára.

Az volt benne, hogy borbékot... Na most elbasztam, várjál. Szóval az volt benne, hogy... Kordé, kocogó, talig, akerék, három béka, jó szerencs, áldja meg az ég. Na most a óvodások milyen genyák? Egyből hogy kezdték el énekelni a kordé kocogót, hogy borbé kocogó taliba kerül. Nekem a családi nevem ugye borbé, Isten adta. Szerinted mennyi idő után lettem rögtön kocogó, hogy rohadjon meg? Abban a pillanatban. Úgyhogy nem élveztem nagyon. Kordé kocogó. A másik, hogy amatőr színjátszásra is kellett járjak, és... Kis gömböcöt én alakítottam, de akkor meg kellett hozzá párna, de nem voltam annyira gömböc. Nagyon drága kis barátaim, osztálytársaim, abban például elneveztek Gömbinek, angolosan Gömbinek. Hogy utáltam? Így ne hívják. De Janikos Kémának, a Kordé kocogótnak, a Tamkos Illató Károlynak az ilyen verseit, azt nagyon büntetném. Verbális frusztrációt okozott, esküszöm. Jó, hogy mi a tökömet jelent a verbális frusztráció, mi? Az azt jelenti, hogy szavakkal tollasztóan meg lehet utáltatni dolgokat. Legalábbis nekem. Na! Van ilyen szó, amit nagyon utálok mondani, a kedvenc. Milyen hülye szavad is, nem?

Köszönöm, hogy Kócoron is velem vagytok! Csörgős Otthonnak is köszönöm, hogy egy kávéreig legalább itt van velünk. What a wonderful world!

viszont 14 óráig leszek, drága barátaim! Simon úr érkezik majd egy órán keresztül majd, úgyhogy plaki nélkül, de jókedvel, bésvérrel, vagy bőséggel.

mondhatnám úgy, akár barátomnak is mondható az úr. Neki egy üzenet, Kóta Jármén. Számomra valaha legnagyobb kettleshajtos és kempóharcos és edző. Egy üzenet neked, Ármén, innen. Nem kell mindig nyerni. Büszkék vagyunk rád. Köszönjük!

megkeresztem a műsorrendet, úgy illik. Szóval említettem neked, DJ Simon érkezik majd 60 percen keresztül, DJ Schulzi barátom, utána pedig 3 órán keresztül. Igyekez mindenkit vidítani, mosolyogtatni, táncoltatni, meg ének. Aztán Zsolti Druszám érkezik, akit még soha nem jutok kocogónak, szóval Zsolti úr is érkezik majd. Oda kell lapoznom 18 órától, és a live man is jön, aki biztosan nem fog elfelejteni plakátot készíteni, ugye? Szóval érkezik majd 20 órától, és természetesen, hogyha lesz kitalgatnotok, és ezt tegyétek ki. Jó Isten, tartsa meg a szokásotokat! Nekem van itt még egy nagyon nagy klasszikum a végére. Nagyon a dalból kikeverekedjen magam valahogy, Deli szeretnék köszönni. Köszönöm a megtisztelő 2 óra figyelmét! Jó kis vasárnapi pörgés mindannyiatoknak, Simon úrnak műsor az jó szórakozást kívánok! És az áródalban egy másik nagy kedvencem, Stefano Noffelini, a Texo király! Ettől az Escape dal jöjjön! Nagyon kurvára kösz, hogy velem voltatok! Holnap pedig érkezek majd délelőtt, mindenik az akkor a 90-es évek gyöngyszemeivel, gyöngyszemeivel, akkor is meg tudom kimondani egyszer. Fekete bika, patakopoka, pepita, potika, köveken, de hát! Köszönöm a figyelmet, szevasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppenséggel, oh yeah, hát csodálatos szép napot kívánok ismételten itt a Super DJ Rádion. Ez itt ilyen kis lyukbetöltős, feltöltős, beugrós adás. Egy órás, ha már egyszer lemaradtatok rólam reggel, nehogy az legyen, hogy a hangom nélkül maradtok ki vasárnap, még csak véletlenül sem. Hát én szeretném megköszönni Csucsu királyunknak, illetve Boriszkának az elmúlt órákat. Úgy gondoltam, hogy a zenéből sose elég, legalábbis nálam. Úgyhogy hozok még pár zenét, bár most teljesen másképp, másfajta zenékkel jövök, mint ami reggel volt. Még inkább ilyen picit transzesebb a dolog. És hát igen, plusz 3670, 4595, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, még mindig. Láttam Csabinál pörgött, mint állat, Boriszkánál is szépen pörgött a Viber, úgyhogy ne hagyjatok engem így pallagon heverni. Írjatok, amit csak tudtok, vagy gondoltok, és azt felolvassuk. Hát most még továbbra sem vagyok Wurlitzen, úgyhogy én nem fogok tudni kéréseket teljesíteni, sőt, olyan jó kis zeném nincsenek, mint a kollégáimnak vannak, de valami hasonlót fogok tudni hozni. Itt az első zene, egyből egy Paul Van Dyke-kal nyitunk, tudod, orral nyitunk, nyelvvel takarunk, 2007, és hát megjelent Paul Van Dyke featuring Gary és a Let Go című nóta, ez meg itt egy remix belőle. Na hallgassuk, jó kagylózást ebbe az órába, itt a Szuperen.

Let's go! Na nézzük a Vibert, itt van Encsike még mindig, hello, hello, ja, itt vagyok. Most ezt lehetne a Tesla generáció, drága DJ Simon, sziasztok, szuperek Encsike, már megint itten, vagy még mindig itten. Jó adás, drága Simon, ülök, hogy újból ész, élvezhetem a csodás, oh yeah, remélem ez már eléggé különleges volt, hogyne. Szép délután kívánok mindenkinek, puszcsike Encsike, csomcsikának. Hogy ne vállalnék? Csak te idő kell, tudod? Mindez idő kell. Isa István is írt, még mindig itt vagyunk, és vártunk újra, kívánunk neked gyönyörű szép vasárnapot, kedves DJ Simon. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család jelent. Nagyon örülünk neked, gyönyörű szép vasárnapot kívánunk mindenkinek, és egy... Oh yeah! Jövök és ígérem. Folytatom a Viber olvasását, nem hagyjuk abba. Csak keresek egy másik zenét.

egy kis gyors népsorolgatás, még mindig Varga József itt van velünk, azt mondja, hello, hello, Kóta jelen, szuper Adit, nagyon szépen köszönöm, neked pedig szuper kajdózást kívánok. Itt van velünk Hódémi, tiszteletem, számítottam arra, hogy belépsz még ma. Köszi, 60 perc, 60 percben biztos itt leszek. Ma nem tekerek, kajdlózok. Helyes. Győri Zoltán is velünk van, még azt írja, szép délután kívánok, jó munkát, akik meg pihennek, azoknak még jó pihenést kívánok. Én meg jó kajdlózást, újjám. Pont ez is írja, és üdv. Így délután is, kedves Simon, vagy ez a hegesztő még mindig dolgozik, és természetesen fülel, és üdv mindenkinek. Hát neked is kitartást akkor, vagy ez, itt van velünk KG. Attila is, hello, jelen, csak kerítést építettem, de itt ti dübörögtök, meg egy oh yeah. Basi meg annyit ír, deja vu. De deja vu. Igen? Jó lesz az. Itt van velünk Vendel Zsolt, annyit ír, szia, és most folytatja. Én meg majd folytatom, amint rákevertem a következő zenét. Ami kérlek szépen egy 2005-ös zene lesz, annak egy 2006-os októberi remixe. Jön az Amir és a Ray egy Pasta Boys remixben itt a Szoperán.

Tudjuk, hogy Vendel Zsolt azt írja, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Szia Zsolti, neked meg jó kajdózást. Itt a velünk Buzgán Attila, azt írja nekem, hogy üdv neked is.

nézzük, hogy néz ki egy 1997-es felvétel. Egy 2005-ösre. Egy igencsak progresszív trance érkezik. Az előadó a Shango.

Jó, van azért a 90-es évek piano zongorája az én Nidever. Lehet azt mondani, hogy így fejlődött a progressive trance. A zongorából szintetizáltam rá. Boom. Itt van önök a kedvenc figurám is, a pálcika ember, azt írja, minő meglepi, dupla hadi. Ez szuper, és egy oh yeah, hát természetes. Én vagyok az LBT Lug betöltő Tamás, vagy LBTT Lug betöltő Tamás. És itt van a szia, hogy sziasztok fülelő hallgatók, üdvözlet Simon, tudom és tisztában vagyok vele, hogy nem kívánság műsor, de ha netán le tudnád játszani a kedvenc számom, az a 9-es, nem fasz 6-os. Ha ez a végén játszod, az sem számít, csacsa barátomnak 32 éves lettem, a többi tudod, mi a szülinapja van a csacsának, vagy most hogyan van, vagy kinek van itt szülinapja, haló. Mendel Zsolti azt írja még, hogy de nagyon jó a zene, GBL 3-10-es

lehet azt mondani, mint a Doki, hogy hú, mit találtam következőnek, ajaj. Nyilván is kéne keverni, hogy nagy képüsködök, de hát mindegy. Szóval az a új, mit találtam én? Hát az lesz, hogy 2006-ban ugrunk vissza. Jött a Carnival, Carl Fett, Luca Moretti, Ricky Romanini. Szerintem ők ilyen olaszos beütésűek. És hát hozták azt a zenét, aminek az a címe, hogy még nincs vége. Not Our Yet. Igazi karniválos hangulatú zene. Meg fogjátok ismerni, eszetekbe fog jutni. Mert hát itt csak és kizárólag a szóperen emlékeket ébresztünk. Elvileg.

és már pattogunk is tovább a következő 2000-es zenére, egészen pontosan 2000-ben jelent meg, hónapnapot nem tudok, de annak köszönhetjük a Progressive Trance felvirágozását, mondhatni, hogy Danny Howells megjelent, és hozott iszonyatosan jó zenéket, vagy éppen remixeket. Itt van az Amethyst és a Futura, vagy éppen Futura 2000. Ez meg egy Danny Howells remix. Fincsi, Fincsi, figyeld! Elszáll, nagyon elszáll! Igen! Yeah.

állja, azt lehet mondani, hogy annyira kevés az idő mindig. Olyan gyorsan eltelik az idő, amikor jó zenék pörögnek. Tehát ez van, igaz? Reggel 8-tól 10-ig itt voltam, majd jött DJ Csúcsó királyunk, aztán Boriszka, most megint itt vagyok, aztán 3 órától érkezik hozzátok DJ Surci, oh yeah! Úgy bizony egészen 3 órán keresztül tolja majd nektek a talpalávalót. 6 órakor érkezik majd Jolti, és 8 órától Lightman, ha el nem felejti, hogy jönnie kell. Meg fogjuk látni, vagy meg fogjuk hallani. Így van? Így van. Itt van velünk Lovász Károly József is. Kárcsi barátom írt már megint. Azt írja, hello barátom, beugrós Adi. De rég muzsikáltál itt nekünk, barátom. Igen. Lehet így is mondani. Itt van velünk Csabai Péter. Azt mondja, hogy hú, de sokat írtál. Ezt most írtad? Igen, most itt azt írja, hogy szép napot kívánok minden rádió hallgatónak, vagy még egyszer. Szép napot kívánok minden rádió hallgatónak, és külön üdvözöllek téged, Simon, aki nem egy vulicer, így van. Szeretnék kérni egy jó kis muzsikát, amit rád bízok, hogy mi legyen. Csak annyi kérdésem, hogy pörgősed. 130 bip, 133 BPM-nél járunk, remélem elég pörgős. Küldeném házi barátomnak, köszönöm a vendégletet és a jó hangulatot, bár barátom, ismét nem csalódtam és hoztam a tőled megszokott vidámságot, most pedig arra kérlek, hogy tölts egy jó italt, mert utálok másnapos lenni. Üdv, csacsa Mordorból. Csacsa, beolvastam, be is olvasztottam. Ház is küld neked, te is küldesz neki. Hát akkor lehet azt mondani, hogy majd az utolsó zenét megkapjátok. A záró zené majd nektek fog szólni, ígérem. Nem az eredeti lesz, mindig az eredetivel vágyik az ember, de... Ja. Kaptok egy remixet valamiből, ami jó lesz, mert már többször is játszottam. Itt a szuperem. Oh yeah!

Október 6-án van a szülinapom, erre Kolozsi mi azt mondja nekem, hogy nagyon boldog születésnapot, Tomi. Iszok is rád, mai nap, ne kincsd a múltat semmisnek, ami rossz volt, és csak előre tekints, nem lényeg, hol hibáztunk, hisz emberek vagyunk. Minden azért történik, mert így akarjuk, és ez a mi életünk. Happy birthday, haver, és még rengeteg szép évet kívánok itt a Szuperen is. Nagyon szépen köszönöm. Hello, Kolozsimi. Jó kagylózást neked is. Ó, de finom. Halljátok ezt? Már pereg is a háttérben a következő zene. Jön egészen pontosan 2004-ből a Coca and Villa featuring Pepe Rubio és a La Noche.

amit Encsikének küldenék, mert szereti a ilyen latinos cuccokat. Ez meg ilyen latinos cucc megfejelve egy kis trenszel. Oh yeah!

Jaj, lehet azt mondani, hogy megint mit találtam. Most jön egy igazi breakbeat. Egy igazi progressive trance, és egy breakbeat-esítve. Ilyen hülyét kinevezni, vagy kimondani. 1900, nem, 2005. Ojjaj. Szóval 2005, március 8-a. Jön a kedvenc csapat, jön a Way Out West. És az Anything But You. Fincsi lesz ez is. Kicsit tört ütemek. Jaj, de jó. Itt a csaj.

Azt a hintszentségét, ha ezt nem tudom, hogy sikerült, de 2007, amikor a remix megjelent, 2003, amikor az eredeti megjelent. Szóval 2007, június 11, kijött a remixe, a Juma, na még egyszer, a Juma Sound System Les Jeans notának. Ez itt egy Trent Moller remix. Finom! Ha már megtörtük az ütemeket, picit törjük tovább.

Ezet írunk. Jött a Kosin. És a Catch. Nagyon brutál. Egy igazi trance, egészen pontosan 2000-ből. Kosin és a Catch. Egy Cleared Out remixben. Mi itt a szuperen? Oh yeah.

0: lettem én. Meglepetés.
1: Valahogy így kell összehozni az, amikor utolsó zenének egy József Attilát akarsz berakni.
0: Melyel meglepe, meg kávéház.
1: Már nem kellett volna, tudtam én.
0: Magam.
1: De szóljon neked, házi.
0: 32 éve elszelelt.
1: Meg neked, csacsa.
0: S még havi 200 sose telt. Hazám.
1: Hazám.
0: Hazám. Lehettem volna oktató. Nem így döltőtől koptató szegény legény. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan nyersen ért, a nincsen apám versemért, a hont kivont szabjával óvta ellenem. Ide idézi szellemem hevét s nevét.
1: Nevét, ója.
0: Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár e félteké. Gagyog, s ragyog.
1: Gagyog?
0: Ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtant tanul, se kép.
1: E kép?
0: Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon.
1: Tani! Oh yeah! Na szóval, hölgyek, urak! Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott itt a Super DJ Rádion. Ez volt a beugrós, a ligtövő Tamás adása. Szóval most már biztos, hogy csak és kizárólag pénteken jövök legközelebb. Senki sehova. Jön DJ Surci, én meg megyek főzni. Aztán talán majd le is tudom írni Surcinak, hogy mi a bántot fogok főzni. Még mindig nem tudom, de van itt trapista sajt, a Lidliből gyors fagyasztott, azt kirántom a fagyasztóból, főolajba megsütjük, csinálok hozzá valami fincsi tartárt, na az kézzel, nem lábbal, én meg jó kagylózást a nap további részére. Csácsú, mincse, sziasztok, oh yeah!

Igen, csak egy fel kell olvasni, azt mondja, hogy köszönjük szépen, drága DJ Simon, hogy ismét betömted a frányelikat. Ráj, megint. Pedig miért se imádom, ha érkezel és adod a fincsi zenéket, ami a szíved, de lelked beleadod nekünk a szuper DJ hallgatókért. Nagyon jó vagy, sőt, számomra a legesegjobb. Ezt mindenki tudja. De aki nem tudta, azt most megtudja. Igazad van. És hogy szuper vagyok. Ráj, köszi, Encsi. Na, poszcsi mindenkinek. Csácsumi zsel, sziasztok!

aztán, hogy mi lesz ma itt. Hát, nem mint a múlt héten körülbelül. Fogalmam sincs, ami a kezembe akad, improvizálunk megint. Maybe you're on a scene, and then you know that it's only

Na nézzük a Viber-t. Itt van Ézső István, csodálatos vasárnapot. Kívánunk neked, kedves DJ Surfi, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Ézső család még mindig jelen. Örülünk neked, és annak, hogy újra hallhatunk, már vártunk. Nagyon szépen köszönöm. Oda neki hatoljon azok a szuper muzsikák. Hello Ézső család, hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy.

aztán itt van Halihó, szia drága Sulcika. Sziasztok szuperek, Encsike Fülelre, mint mindig. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak, valamint nagyon jó zenehallgatást kívánok-e mindenkinek, és neked pedig szipi-szupi jó adít. Pusztika, Encsike, remélem templomba voltál, és hagytál is valami okosságot, amint szoktad. Szóval akkor kezdődjön a buli, asztalra vissza, baby. Hello, Encsike!

De nézzük tovább a Viber-t. Plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Üdv kedves Júci, Bogyasz a hegesztő. Már itt is van. Csorvásról. Üdv neked és minden szuper hallgatónak, akik a legjobb rádiót hallgatják. Hello, Bogyasz! Kellemes vasárnap délután.

van megérkezett Eva Braun, a mi kis mocskánk, Hello Cicamica, és maradék pörkölt a tálatba, úgyhogy edd meg.

van az Airy M. Na meg megérkezett. A kamionosok kamionosa, az AEP sofőrje. Radkai Tomi barátom, szia Tomi!

Ilyen megkérdezte. Ilyen a fél kettőig buli volt. Ilyen nyárzáró kerti partiszerű, akár micsoda. Úgyhogy 8:45-ig alvás volt, de a 10-es misére odaértem.

Jaj, Hencsikét meg nem olvastam be, ahhoz előbb kell felkelni, drága Surci. Hencsike mindig figyel jobban is, mint kéne. Ugye, drága Fire, a budai térfigyelő beindult, akkor semmi sem maradt a titokban. Hát Hencsike teljes meldobással figyel, melbedobással figyel. Jaj, összeakad a nyelvem a fogammal. Én mindig nagyon figyelek, egy nyugi. Oké, jó, Hencsike, oké.

már éhes is vagyok. Küldött egy fotót, tök jól néz ki. Hát jó étvágyat hozzá. Ez párolt káposztával. Jó.

Na nézzük tovább a Viber. Szia Sulci, Szangi rakazról, Markazról. Jaj, itt a szemüveg hiánya, tessék. Szóval Szandi Markazról, Mongrácsi beizítva, székely káposzta készül.

Imre Győző Markotáról. Jobbulás neked, Csonesz! Ugyanis Csonesz egy kicsit széttépte a derekát, úgyhogy mielőbb viszel gyógyulást. Ebben a korban már nem úgy volt, csak lehajolunk, azt úgy

Csacsa barátodnak üzenem, hogy ígyunk még együtt sokat, ebből nem lesz soha harag. Csináljuk meg a kaját, így kérem a világot. Így legyen, így legyen. Figyelj, megyünk tovább.

Na nézzük, és még ki van itt velünk. Itt van velünk Tünde, azaz Mernyei Nékás pár Tünde. Haléha, mi is itt vagyunk. Jó a buli, nagyon szépen köszönöm. Az éjjel is az volt, ugye? Jó volt a buli. Ugye, Tibivel mi van, mi a helyzet vele?

fontos dolog, amit hallani kellett volna a csacsa barátomnak. Hát miért nem figyeltek oda? Jaj! Hát ez jövőre, tudod, hogy fog neked kerülni a Super DJ Rádió találkozón, ugye tudod? Egy baráti készfogásba legalább. Na szóval, csacsa barátomnak üzenem, hogy ígyunk még együtt sokat, ebből nem lesz harag. Nem lesz soha harag.

ezért legközelebb a találkozóra viszünk neked egy jó pálinkát. Nagyon szépen köszönöm, csak ne olyan pálinkát, mint amitől a Simon ott Jakabon ülve úgy kihúzta magát.

Itt van a Public Art. Ha is a River River, azt írja DJ Simon, a csacsa pálinkája jó volt. A hányást a hetaró hozta. Ajaj. Szóval akkor a hetaró pálinkája volt a mindent is kihúzó. Hát akkor azt kéne adni szerintem Csonka barátomnak, hát meg van görbülve, úgy maradt a dereka miatt, aki húzná akkor a derekát.

és Tündi, amikor visszahoztál bennünket ide a telepre Gabival. Azt mondja Gabi, reggel 5-kor megyek haza. Várjál, igen, még 2 volt. Nem mondom, nem biztos sehova. Hogyan menném már, ha meg vagy őrülve. Beszeküdtünk a kamionba aludni, ő az övébe, én az enyémbe. Reggel 4-9-kor. Sőt, 7 órára beállítottam az ébresztőt. Felnézek, elmondom, kezd ütni a nap, jó van. Akkor alszok tovább, 4-9-kor felkeltem. Felöltöztem, nyitom a fülkéajtót. Látom ám a Gabi a telep végén. Hát ennyit, a reggel 5-kor indulok haza. Úgyhogy olyan 8:30-9-kor ment el.

Na nézzük, mi lesz a DJ Simonnál a második menü. Pirított csirke tomb arabita szószban a penne tésztával. Ez a második menü.

Azt írja, hogy én tönkonyának ismerem, hát nem tudták. Ez itt van a képen, 6-os, 8-as kellett volna.

Hát Jani, ilyet csak ott veszel, ahol én mondtam neked. Ott biztos, hogy van. A praktikára az csak egy hétvégi, ott ilyen tudok nincsenek. De legalább sétáltál egy jót.

Tudom, hogy mindenütt így van ez a nagy világon, ez a nagy kisgyerek megszületik. Mert a kisgyerek egyszer felnőtt, és talán sikerült, hogy a könnyeket nevetését, a gyűlöletet szeretetét, és az ellenségeket parázsékkal.

16 óra 55 percet írunk, 18 óráig leszek itt veletek. Aztán érkezik Zsolti, egészen 20 óráig, aztán meg jön az elügynök Lifeman, ha el nem felejti. Úgyhogy itt a szuper a reggel óta, csak az élő műsorok.

Kúcsíti aztán nagyon tudsz valamit. A nagybetű szerelem volt, az MC talán még ma is jelz. Ez a Lucifer lányai meg szuper emlékeket idéz. Benne meg Köszike, Kostika Encsike. Tessék, beléd idéztem itt az emlékeket. Beléd idéztem, milyen jó duma. Lovász Károly József pedig azt írja, micsoda zenék, Mr. DJ Sulci, nagyon szépen köszönöm!

aki esetleg jövő héten meglát megint a trailerrel, esetleg Mező Szilas, Szexárd, Szigetvár, Kiskunfél Egyháza, Szarvas, vagy Budapesten, Miskolc, Kecskemét, nem Kecskemét, Kazincbarcika, Debrecen, Szombathely, Pécs. Az nyugodtan integesen visszatudálok neki. Addig is kívánom, hogy mindenkinek legyen egy könnyű hete. Jövő héten vasárnap 15 órakor találkozunk itt az éterben. Újra a Sunday Partyban. Addig is én mindenki hallgatja továbbra is a Super DJ Rádiót. Mindenkinek kívánok jó egészséget. Sziasztok, ciao, ciao! Quiam peccavi nimus cogitatione, verbo operae et emissione, mea culpa.

Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes kora estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, ilyenkor vasárnaponként 18 órától jövök és hozom nektek a nagyszerű 80-as évek energikus muzsikáit. Na de most ebben az energikus zenei összeállításban lesz olyan is, hogy egy kicsit megpihenünk, ugyanis lassú zenéket is szeretnék nektek mutatni. És hát ugye még mielőtt még belefognénk ebbe a zenei összeállításba, ha bár igaz, már belefogtunk, hát engedjétek meg, hogy Surci barátunknak megköszönjem ezt a nagyszerű zenei összeállítást, és ugye a nagyszerű keveréseket, hát nem volt semmi, Surci, köszönöm, hatalmas élmény volt, és nagyon remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. Nagyon szuper volt. Én az eddigi adásait közül ezt nagyon-nagyon tudtam értékelni, és tényleg köszi. Nos, gyerekek, azt mondom nektek, hogy gyertek hozzánk Viberre, és természetesen Messengeren is lehet nekem írni, mint ahogy már írtak is Messengeren, és üdvözlöm azokat, akik ott írnak. Nekem köztük van Gyula barátom is, aki ugye mindig írja, hogy buli van, hát buli van, persze, hogy buli van, mert hát itt a Super DJ Rádión csak is a buli, és hát a buli mellé a legjobb zenék, itt nálunk mindig a legjobb zenék szólnak, és hát azt is mondom nektek, hogy gyertek hozzánk a Viberre, mert hát én mindig ott sasolok, figyelek, legelőször ott veszem észre, hogyha írtok nekem, ugye is ott reagálok. Nos, mondom is a Viber számot, 3670 45 95 99 és 5-ös a vége. És hát itt már ugye Isa István barátunk már írta is, hogy már vártunk, szia, csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszernyődből az Isa család még mindig jelen, örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk, nagyon várjuk a szuper meglepi muzsikákat. Hát ezt most nagyon jól érted, mert igen, lesznek meglepi zenék, és hát én szeretném is befogni a számot, mert lesznek olyan csodálatos zenék, főleg a lassú zenék. Na meg Jelló is fog nekünk zenélni, ahol nem akarom a zenét azzal rontani, hogy én belebeszélek a jobbnál jobb zenékbe, hanem szeretném én is meghallgatni, ahogy ti is elejétől végéig. Aztán Mazsi is itt van velünk, aki szép estét, jó adást kíván nekem. Hát Mazsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és kívánok én is neked ugyanilyen jókat. Na meg hát a jók mellé pihenést is, ugye, mert csak nem csak a zene a lényeg, hanem amit nyújt nekünk kikapcsolódást, pihenést, úgyhogy a zene az kell nekünk, nagyon-nagyon kell. És hát Encsike is itt van velünk, aki azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike, marad veled továbbra, és hallgatom a szuper kis zenéket, gyönyörű szép, kora estét kívánok neked, minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, jöhetnek akkor a remek kis muzsikák, puszsika, Encsikeja is. Jó adást kívánok neked sok szeretettel. Hát Encsike, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és én is kívánom neked ugyan ezeket a jókat. Aztán Győri Zoli barátunk, szép vasárnap estét kívánok, jó munkát kívánok, és jó zenét kívánok, így vasárnap este. Hát Zoli barátom, nagyon szépen köszönöm. Én meg neked kívánok ugyanilyen jókat és jó zenehallgatást. Egy kicsit most már be is fogom a számat, és ezt a zenét meg fogjuk hallgatni, mert így, ahogy elbeszélem, és a háttérben csak úgy megy, élvezni nem tudjuk így, csak akkor tudjuk hallgatni és élvezni, hogyha csendben maradunk. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Hát gyerekek, a következőkben a Bad Boys Blue együttes fog nekünk zenélni, és hát ugye annak idején nagyon sokan szerettük a Bad Boys Blue együttes, szinte minden zenéjüket szerettük, és hát nem volt nekük rossz hírnevük, inkább nagyon is jó hírnevük volt, bár a következő zenének, amit a Bad Boys Blue együttes fog játszani, hát ez a címe, hogy Rossz Hírnév.

És hát menet közben csatlakozott hozzánk Kolozsi Émi barátunk is, akit üdvözlök, Messengeren ír nekem. Egyébként ő azt mondta nekem múltkor, hogy nem szereti a 80-as évek zenét, de tőlem nagyon jó hallgatni ezeket a zenéket, és hát most megint velem tart, mert ismerkedik a 80-as évek zenéivel. Hát azt mondom neked, Imi, hogy ismerkedj is meg az Energy zenével, az Italo Disco zenével, meg hát egyébként az Energy zenével, az Italo Disco zenével, meg hát egyébként a 80-as években voltak rockzenék is, ugye? És még Mill

emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Bandiera, bandiera.

Gyerekek, a következőkben olyanra is lehet számítani, hogy a lány és univerzális szerető a 12-es verzióban. Mutattam már én nektek ezt a zenét, csak hát ugye nem ebben a verzióban. Utána Yellow, aztán egy kicsit befogom majd a számat, de még mind ezek előtt még Vanessa fog nekünk zenélni, és a Be My Lady című dalt fogom játszani. Utána én hallgatok, mert olyan zenék jönnek, mint például Bonnie Tyler, vagy pedig Richie Poveri, és hát még utána Nev Bakkara, Call Me Up, szintén a 12-es verzióban, úgyhogy gyerekek, a Whitefield-ieknek most a következőkben Mennyei Manna zenében.

És hát közben Fritjó barátunk azt írja: szia Zsolt, imádom a 80-ast, főleg az Italo diszkót. Hát Fritjó barátom, akkor ezek a műsorok vasárnaponként neked szólnak, mert hát itt aztán ebben a két órában csak is a 80-as évek Italo diszkója szólna, meg a High Energy és hozzá egy-két kiegészítő zene, de hát olyan zenék, amik biztos, hogy megállják a helyüket a 80-as évekhez is, az Italo diszkóhoz. Hát kívánok neked nagyon-nagyon jó zenehallgatást, és akkor most van az, hogy én befogom a számat, és akkor mondjuk ez a fél óra tiszta zene, amit általában hozok nektek, az most el is fog indulni.

Hát gyerekek, ennyi volt a lassú zenei téma. Ugye, hogy gyönyörű volt közben, Kolozsi Émivel beszélgetek Messengeren, és hát ő azt mondja, hogy ezek nagyon szép zenék, gyönyörű zenék. Hát Émi, igen, ezek nagyszerű zenék. És hát azért hadd mondjam el nektek, mint ahogy már én máskor is mondtam, hogy a lassú zenékből a 80-as években a rock stílus, amiket a rock együttesek hoztak, hát azok voltak az igaziak, azok voltak a legszebb lassú zenék, amit a rock együttesek hoztak, és hát ezt ugye nem csak én állítom, hanem még nagyon-nagyon sokan mások is. Aztán a következőkben Neve Bakkara, vagyis Nyúv Bakkara együttes jön, és a zene címe Call Me Up, amit én egy nagyon speciális DJ mixben fogok játszani, de hát nem kell megijedni, mert ez a mix, ugye ez is a 80-as években jelent meg, és hát lassú zenékből mára ennyi, de még egyet még fog nekünk énekelni egy úriember, ő pedig majd George Michael lesz, hát még nem, most majd egy nagyon kicsit később.

Hát gyerekek, mutattam én már nektek fancy zenéket, de ezt még nem mutattam, és ezért én ezt nagyon-nagyon eredeti verzióba fogom mutatni. A zene címe Bodyguard, testőr, és aki zenél nekünk, mindenki szereti, ugye az előadót, ő pedig fancy.

Hát, hölgyek és urak, amint hallottátok, az Italo Discót felváltotta a High Energy, és a következőkben még mindig High Energy, na meg a Digital Emotion együttes, és a Time egy című daluk. Nálam ez a zene egyébként egy nagyon nagy kedvenc az Energy stílusból.

Nos gyerekek, az idő nagyon-nagyon gyorsan megy, és hát ne feledjétek, hogy 20 órától jön hozzátok a Liveman. Addig is ugye én még azért egy jó pár zenét tudok nektek mutatni a következőkben. Ez van az élet, és a C'est la vie a zene címe, hatalmas muzsika, megint egy zenei stílusváltás jön, de még mindig a 80-as évek szól.

Hát gyerekek, azért Adriano Celentano, amikor hozta nekünk ezt a zenét, valamikor nem is tudom, a 80-as évek elején, ugye, akkor ez máshogy hangzott, aztán ugye évről évre mindig feldolgozták, és ez is egy nagyon-nagyon jó feldolgozás volt. Nos, hát maradunk még egy kis időt a 80-as években. Holly and Congo Band, afrikai ember című daluk jön, és utána még mindig emberezni fogunk Andrea a Macho Man című dallal. Úgyhogy most egyébként két nagyon nagy sláger, és ugye bulizócs muzsika még mindig a 80-as évekből.

Hát gyerekek, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a zenei összeállítást, ami a 80-as évekből jött. Hát ugye voltak lassú zenék is, meg voltak bulizó zenék is. Na de kedden megint itt leszek veletek, és hát kedden már 20 órától a 90-es évekből hozom a zenéket, és ne is feledjétek, hogy Liveman hamarosan itt van veletek, már jelezte nekem, hogy ő már itt van, hát örülök, hogy itt vagy, és ugye hamarosan jöhetsz, de még előtte még egyetlen egy muzsikát szeretnék nektek mutatni. Andrea Macho Man című dalát fogom játszani, ez lesz az elköszönő dalom. Kívánok nektek további jó zenehallgatást, és ugye nagyon-nagyon jó pihenést a zenékre. Sziasztok!

Szép jó eset kívánok mindenkinek, itt a Super DJ Radion keresztül, köszönjük szépen Zsoltának ezt a két órát. Ahogy szoktam, Pára Gulyer áldásával jövök. Utána egy tömény hands up, itt a Super DJ Radion keresztül, magamtól, iMentől.

0: Erre után picit visszanézünk a diszkó korszakba és parti korszakokkal ezt együtt összekeverve.
1: Ne haragudjak, mondtál!
0: 2-1. Csak azt.

Hoopené, bocsássál meg, légy szíves, de az a gond, hogy Rádió V-be lejjebb pörögöd, és nem láttam a Salóász karcsét, se a tiédet. Elnézést kívánok. Köszönöm szépen az elismeréseket, ne haragudj kérlek.

Gyerünk edzeni szépen. Nem megállni. Ütőre nyomni a fekvőket. Technokim. Meg ezt a kuckos. 5 perc alatt.

taken over.

0: taken over.
1: Esküvőn szívkőszínűen nem fogok játszani, de nem adom át, mert hát gondok lesznek. Angel is téged pusszant, Szilvia.

0: Elnézést kívánok, de ma ilyen vagyok. Most engem így kell elfogadni, én ilyen vagyok, ilyenek születtem. I am sorry, bocs, hello.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: Ha most ez van, kb.
2: Spy tag, put your feet back on the ground.

Akkor csöcsönök, szóljanak a következő számok egy darabig. Ez a becenév, azt írták nekem. De aztán meg lesz akkor.

A műsorozatás jogát fenntartjuk. Na, akkor egyszerűen műsorozatás jogát fenntartjuk. Nem trance lesz, hanem a picinket keményebb. Ez a Berizsi rájön keresztül, jó magamtól, Lime-től.

passing pay. You're taking one step closer to a dictatorship.

Akkor véget írom, akkor már a live-en, akkor tudom a live-en voltam itt a Super DJ Rádion keresztül, legközelebb jövő hét vasárnap leszek, hallható este 8-tól teljesen este 10-ig, itt a Super DJ Rádion keresztül. Köszönöm szépen, hogy engem hallgatotok ebbe a két órában.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Dale!
1: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked szerint. Exploration of space.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Yeah.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.